0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: odafigyelnie. A Szám Misztika a Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Aktarisnya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: Máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: aktualisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.
2: You sure do. Come on, baby.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mert ami most jön, arra nem lehet felkészülni. Mixtúra, a legnagyobb slágerek kicsit másképp. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
2: Kellemes délután mindenkinek, sziasztok! Ez itt a Mixtúra a poptarisznya.hu-n. Remélem a zenékre nem lesz panasz a következő 2 órában. Jönnek a 90-es évek legnagyobb slágerei, természetesen nem abban a formában, ahogy a szokásos rádiók szokásos műsorában már megszokhattátok őket, hanem egyvelegekben, mashupokban, remixekben, mindenféle különleges verzióban. Hát ez vár rátok itt a következő 2 órában. Ehhez kívánok mindenkinek jó szórakozást. A mikrofonnál Orbán DJ Mix Tamás.
3: Good job!

0: Ez itt a Mixtúra, a poptarisznya.hu-n.
1: Dr. Alban és DJ Quicksilver után, ahogy ígértem, akkor jöjjön egy pár olyan dal, ami nem úgy látott napvilágot, ahogy itt most meg fogjuk hallgatni őket először, hanem DJ-k kicsit felturbózták őket. Ez a felturbózás most aztán tényleg igaz. A DJs from Mars, ez egy DJ páros, akik mindig ilyen dobozokba rejtik a fejüket, és az jellemző a zenékre, hogy igencsak megkavarják azt, ami az eredeti volt. Persze tisztelik is a zenét, mert bármint az eredeti felvételeket, mert azért sok ellen megtalálható belőle, de abszolút a mai hangzásra ültetik át. Itt most a legnépszerűbb Snap és a legnépszerűbb Culture Beat dalt gyúrták egybe, mégpedig nem is akárhogyan. Ezt hallgatjuk meg azonnal, és aztán még Pink is énekel a Guru Josh Projecttel, az Infinity hatalmas láger volt a 90-es évek elején, a Pink pedig hát még körülbelül csak 10 éves, tehát annyira azért nem régi dal, mégis sikerült a kettőt összehozni, hiszen az Infinity-be gyakorlatilag nincs ének, Pink pedig hát sok minden alapra rá tud zseniálisan énekelni, anélkül, hogy egyébként tudna róla. Na, ezek jönnek itt most a mashup szekcióban.

0: Mixtúra Urban DJ Mix Tamással.
1: Nem nagy meglepetésre DJ Pullal folytatjuk, ezt jó néhány hete elkezdtem ezt a sorozatot. Itt a Pull Mix legjobb részeit mutatom be, sokszor mondtam már, kiválogatta a 90-es évekből a legjobb dalokat, és ezt összegyúrta, még pedig igen nagy kreativitással tette, ezt bevetett azért jó sok trükköt is, rögtön itt a mix elején már hallhatunk egy zseniális részt is, és ahogy folyik végig a mix, úgy jöhetnek az emlékek a 90-es évekből. Ez jön most itt a mixtúrában. DJ Pool. That's my man throwing down. This is good. I told you DJ Pool is still the best DJ around.

0: Ladies and gentlemen, the golden age of rock and roll.
1: Mixtúra Urban DJ Mix Tamással.
2: A 90-es évek után ugrunk egy évtizedet, jöjjenek a 2000-es évek, és hazaérkezünk külföldről Magyarországra néhány sláger a 2000-es évek elejéről, például itt lesz hamarosan a Help és az igazi szerelem, vagy 2002-ből a Guantanamo-ra, amit a Kerozin dolgozott fel, de mindenek előtt meghallgatjuk a Groovehouse egyik legnagyobb slágerát. Slágerát? Slágerét? Jön a hajnal itt a Mixtúrában.

0: itt a Mixtúra, a poptarisznya.hu-n.
1: 1993-ban látogatunk el. Olyan slágerek születtek akkor, amik mindmáig megállják a helyüket, például a Halála a májra című klasszikust a Sing Sing-től. Miért nincs nyáron hó? Ilyen is volt 1993-ban. A kérdést az FLM tette fel, meg a Megdöglöm Érted című daluk is jön. Itt benne lesz az 5-ben 2 FLM. A Digital Scream Hey Várj című dala is bekerült ebbe az 5-ösbe, és hát Alvajárók indul a 93-as őrület, ugye Európában már tombolt az Eurodance láz, és hát nekünk is volt válaszunk erre, először mondjuk az Alvajárók zenéiben. Na, ez az 5 dal következik itt most 1993-ból.

1993-ban jártunk, itt a Mixtúrának immár a második órájába érkeztünk, ahol néhány hosszabb, illetve másabb verzió jön, eltérünk a szokásos rádió verzióktól, és egy kicsit hosszabban hallgatunk meg néhány remek művet a 90-es évekből. Például 1996-ból majd jön a Loft szerzeménye a Mallorca, és DJ Bobo Love Is All Around című számát is meghallgatjuk egy kicsit hosszabb verzióba, de amivel kezdünk, az MC Siren and the Real McCoy felvétele, talán nem a legnépszerűbb, de a második legnagyobb slágerük, ez az Automatic Lover, egy trans-euro mixben itt, a Mixtúrában.

0: ez itt a Mixtúra, a poptarisznya.hu-n.
1: Benne pedig a legnagyobb slágerek ezúttal a 2000-es évből. A német slágerlistán ez idő tájt az Eiffel 65 is megtalálható volt, na nem az első sikerükkel, mert az 99-ben volt, természetesen ilyenkor, ha van egy nagy sláger, rögtön jönnie kell a folytatásnak, ami nem baj, hogyha nem tér el teljesen az elsőtől, hiszen ugye ami egyszer már bevált, azt folytatni kell. Úgy gondolta az Eiffel 65, hogy a Move Your Body-val ezt megpróbálja, nyilván nem ért el olyan sikereket, mint a Blue, de azért ez is elég magasan kúszott a slágerlistákra. Emlékeztek még Precízióra és Marvinra? Hát így, ha mondom, szerintem túl sokan nem. Talán még azt mondom, hogy Tell Me Why, akkor sem biztos, de ha meghalljátok a dalt, ez egy 2000-es felvétel, szerintem fogjátok tudni, hogy miről van szó, felelevenítjük ezt is. Ugyanúgy, ahogy Alice DJ Back in My Life című dalát. Na, ezek a dalok következnek itt most 2000-ből. A Mixed

0: Ennyi fért a mai adásba, ez volt a Mixtúra, a poptarisznya.hu, remélem jól éreztétek magatokat az elmúlt két órában. Friss adással jelentkezem majd jövő héten is szerdán 2 órától, addig is hallgassátok a Poptarisznya összes műsorát. Búcsúzik a műsorvezető, Orbán DJ Mix Tamás. Sziasztok!
1: Ez volt a Mixtúra. Tarts velünk a jövő héten is. Mixtúra, a legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
2: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
1: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.
3: Poptarisznya.hu.
2: Sláger, sláger után.
3: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Hit the road, Jack! Don't you come back! Don't blame it on the sunshine! Don't blame it on the moonlight! Itt Bob Tarisznya Oldies!
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi?
0: Hallgassa a Bob Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel! Let it be! Let it be! Akár nappal!
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

tartsanak velünk! Várja Önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a popdarisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: Jó estét, köszöntelek a mai adásunkban. A múlt alkalommal a konfliktusokról beszélgettünk, és hát kicsit újraértelmeztük a jelentését Ildivel, és megvizsgáltuk, hogy a konfliktusokat milyen rétegekben, milyen forrásokban, honnan lehet eredeztetni, és az Ildiék tréningjeinek a használatával, módszereivel építettünk föl egy-két ilyen gyakorlati lehetőséget. Ezek voltak ugye az értékalapú konfliktus, a strukturális konfliktus, az információs konfliktus, az érdek konfliktus, illetve volt az intrapersonális konfliktus, ami ugye a belső feszültség, és rengeteg mindent említettünk meg ezekkel kapcsolatban, és a mostani adásunkban pedig megnézzük, hogy néhány gyakorlati eszközt, amit szerintünk egy nagyon hasznos eszköz lehet a konfliktusoknak a kezelésére, ezeket fogjuk egy kicsit kielemezni, átvizsgálni Ildivel közösen, és ebben 5 különböző stílus volt, ugye, amivel a konfliktusokat kezelhetjük, és pontosan tudni fogod, melyiket mikor érdemes majd választani és használni, és az adás vége felé pedig elindulunk egy másik témánk felé, amire majd a jövő héten fog sor kerülni, ami pedig a kommunikáció lesz, mert ahol konfliktus van, ott kommunikáció is kell hozzá. Úgyhogy köszöntelek Ildit a szokásunkhoz kíván.
3: Szia István, és én is köszöntök mindenkit, kellemes estét a konfliktus megoldásokkal.
2: Igen. És ugye a múlt alkalommal, ez a heti adásban azt beszélt, hogy a konfliktus az természetéből eredően van, mindenkinek az életében kíséri a egész napi működésünket, viszont ez nem egy rossz dolog, hanem inkább mondhatjuk azt, hogy a konfliktus egy lehetőség egy változásra, valami átalakulásra, éppenséggel, ha van valami gond, probléma vagy lehetőség, akkor egy konfliktusból igazából tudunk nyerni is, és a hozzáállásunktól függ, hogy az most pozitív lesz, vagy negatív.
3: Igen, múltkor így elpolemizálgattunk erről, hogy valójában a konfliktus hol nehézség, és hol meg kifejezetten segít, és akkor ugye abban maradtunk, hogyha a konfliktus nem kerül felszínre, hanem sőt elmérgesít egy helyzetet, akkor mondhatjuk rá, hogy negatív hatással volt, de vannak olyan esetek, amikor kifejezetten jó, hogy megjelenik. Ugye múltkor ezt a példát hoztuk, hogyha mondjuk egy cégben vitatkozik egy értékesítő meg egy adminisztrációs csapat, és nem jutnak dűlőre, hogy akkor most kirögzíti a számlát, hova tegye az adminisztratív dolgokat, mit lehet, mit nem lehet, és akkor ebből lehet egy nagyon jó adminisztratív rendszert fejleszteni, amire előtte senki se gondolt. Tehát, hogy konfliktus nem feltétlenül rossz dolog.
2: Magyarán a konfliktus nem az ellenségünk, ugye, hogyha egy ilyen gyors visszatekintést nézünk, hanem egy fejlődési csomópont, ahogy így fogalmaztam meg, és ugye a személyek közötti konfliktus valójában nem a személyek között van, ugye ez volt az egyik ilyen kulcs momentum és gondolat, amit említettél. Igen, változott-e azóta?
3: Nem, sőt, abszolút megerősödtem ebben, ugye ezt már nagyon régóta, ezt a felszabadító hírt így evangelizáljuk a környezetünket ezzel, mert szerintem ez nagyon jó érzés, hogyha tudod, hogy nincs valójában két ember között pusztán személyközi konfliktus, hanem az a bizonyos 5 forrás áll mögötte, amit az előbb említettél, illetve hát a belülről ered, és aztán a személyközin tapad, és az a 4 dolog táplálja, hogy nincs elég infónk, nem jó a munkaszervezés körülöttünk, más értékrendet vallunk, illetve mások az érdekeink. Tehát, hogyha ezeket így elsimogatjuk, akkor valójában nincs olyan ember, akivel ne tudná jó viszonyt kialakítani. Ez szerintem egy felszabadító érzés.
2: Tehát, ahol nincs konfliktus, ott általában nincs kommunikáció sem.
3: Hát vagy az nincs, vagy nincs önismeret, vagy hogy visszatérjek a krédónkhoz, bizalom és önbizalom. Az első adásunkban erről beszéltünk, tehát ahhoz, hogy valaki jó legyen konfliktus kezelésben, ahhoz hát először, mielőtt a másik emberhez odalépsz, először magadhoz lépjél oda. Tehát ez gondolom, hogy ez a helyes sorrend, hogy először önmagammal legyek tisztában, és akkor utána pedig a másik embernek megadjam meg azt a bizalmat, hogy ő is képes ez partner lenni ebben. Ez nem mindig sikerül, mert nem mindig jó az időzítés. Tehát, hogyha én minden áron szeretnék veled valamit tisztázni, de te nagyon nem, akkor hiába vagyunk mind a ketten konstruktívak, de lehet, hogy neked most ez az idő nem alkalmas, de nem feltétlenül azért, mert nem érsz rá, hanem mert még nem tudtál odalépni magadhoz, hanem azt mondod, hogy fújj, ne arra, de most én erről nem akarok beszélni. Ezt nagyon sokszor halljuk szerintem, nem csak munkahelyen, hanem hanem a magánéletben is, hogy bocs, de én most erről nem akarok beszélni. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nincs időm, meg nem akarok beszélni, most nem tudok beszélni róla, mert még nem vagyok tisztában azzal, hogy pontosan mit is érzek.
2: Legutóbb megkérdezted tőlem, hogy én fölismerem ezt, amikor így a másik oldalon van valamilyen fajta konfliktus, hogy én esetleg ezt hogy kezelem, ha éppen nem akarok mondjuk oda menni, vagy nem szeretném most ezt a konfliktus kibontani, és elhalasztanám, vagy akár beleállnék, hogy éppen jókor is a másik fél mit gondol erről. Neked hogy szokott ez lenni, vagy hogy érzed ezt, hogy éled meg? Látod-e egyáltalán, hogy a másik fél most éppen hogy reagál, és az egy jó dolog, vagy nem jó dolog?
3: Hát nyilván nem látom. Nyilván nem látom, hanem igyekszem, törekszem arra, hogyha legalább utólag mondjuk rálássak arra, hogy jó időben volt, tehát hogy nem vagyok egy gép, hiába foglalkozunk ugye konfliktus kezeléssel, nem tudom, 20-valány éve, akkor is az ember mindig reflexből, érzésből, indulatból reagál először. Tehát nekem is nagyon sokszor van olyan, hogy így az eszemmel tudom, hogy amiről most beszélünk, az mondjuk egy nettó értékkonfliktus, mert én másban hiszek, másképp nevelkedtem, nekem más tanított az édesanyám, mint annak, aki mondjuk szemben ül velem, de mégis az első reakcióm, akár egy erős indulat, az lesöpörheti ezt a nagyon szuper modellt, és mindent a fejemből, amit eddig erről tudtam, vagy tanítottam, és csak az indulat van mögötte, és akkor először nyilván az, nekem mindig az az első, hogy oké, most akkor kiadtam, lehet, hogy nem jó helyen, lehet, hogy nem volt oké, de legalább így utólag azért el szoktam rajta gondolkodni, hogy pontosan mi volt az indulatom mögött. Mi az, ami táplálta ezt? Ugye múltkor erről is beszéltünk, hogy mi okoz bennünk elős érzelmeket. Ugye ez az érzelmi intelligenciának az egyes számú lépése, hogy legyünk azzal tisztában, hogy mi az, ami belőlünk erős indulatot vált ki.
2: És milyen fontos az érzelmi intelligencia, mert pont múltkor én ezt kihagytam így abból a gondolatból, amikor rákérdeztél, hogy vajon hogy kezeli ezt a másik fél, és egyből az jutott eszembe, hogy hát nyilván, hogyha érzelmileg kicsit intelligensebb emberekkel veszed körül magadat, ami nem az IQ-jára, hanem az EQ-jára gondolunk, akkor azok az emberek máshogy fognak reagálni, hogyha te érzed, hogy most nem vagy ott helyben, vagy a másik fél is megérzi azt, vagyis hogyha ő mondja, akkor te megérzed azt, inkább így mondanám, hogy ő most nem annyira van rendben, és megpróbáljuk egymásnak nem azt mondjuk tolerálni, de hogy jobban oldani azt a helyzetet, hiszen ha mondjuk közöttünk lenne egy ilyen vita helyzet, egy konfliktus helyzet, akkor azért meg tudjuk nézni, hogy van valami mondandód, el szeretnéd mondani, valami nyomja a szívedet, lelkedet, nyilván akkor meg fogom hallgatni, akkor is, ha én most nem biztos, hogy készen állok rá, de fogom jelezni, hogy most nem ez a legjobb alkalom, de érzem, hogy valami nyomja a lelkedet. Picit felületesen érintsük, de erre majd térjünk vissza, mert most nem fog tudni rá reagálni.
3: De nekem még az jutott eszembe, hogy szeretem a sportot hozni hasonlatként, vagy ilyen referencia tartományként, hogy például amikor a kézilabda csapat ugye vesztésre áll, vagy nem jön ki a taktika, akkor is van lehetőség arra, hogy egy meccs alatt háromszor lehet időt kérni, ugye összesen akkor így 6 lehetőség van taktikát váltani, és az időkérés az kifejezetten azért van, mert látja az edző, hogy valami nem megy, vagy a védelem van beragadva, vagy a támadójáték van beragadva. És ez egy nagyon jó hasonlat arra, hogyha azt érzed, hogy a támadó játékod vagy a védekező játékod nem megfelelő, akkor nem kell végigfutni és végigcsinálni a 60 perces meccset így egy rohamban, amikor érzed, tudod, látod kívülről, hogy ez most nem megy, hanem akkor nyugodtan lehet időt kérni. Vagy mint a boxolók, hogy bedobja a törölközőt, és akkor ő nem hagyja magát szétveretni, hanem azt mondja, hogy ez az a pont, amikor feladtuk a meccset.
2: Tudom, hogy már az én edzésben lévő tanoncom már nem bírja tovább.
3: Igen, és ez fontos, hogy az edző ebben az esetben a te saját szelfed, tehát a te saját tudatos
2: éned. Az okosabb
3: éned,
2: kognitív
3: az
2: tudatod.
3: Az okosabb éned, aki azt mondja, hogy jó, látom itt, hogy nagyon megy a küzdés az alsóbb rétegekben, de a fej az azt mondja, hogy jó, most itt tényleg időt kell kérni, át kell gondolni, mert nem megy egyik, nem megy se a támadás, se a védekezés.
2: Nagyon sok idő kellett nekem ahhoz, hogy ebből, amit most mondtál, így átvezet, vagy a türelem mennyire bejátszik, és azért nyilván azok a típusú emberek, akik mennek előre, haladnak, kicsit ilyen, ha a diszket megemlítjük, most piros személyiségek mondhatni, vagy ezek az inkább ilyen szélszes vezető típusú egyének, haladnak, nem bírnak nagyon sokat leállni, és megtanulni azt, hogy most azért kicsit ki kéne várni, kicsit át kéne gondolni, nem biztos, hogy jó kimondani azonnal a gondolatainkat. A másik oldalon meg ugye, aki kicsit ilyen lassabb, gondolkodósabb, nem is annyira extrovert, tehát inkább befelé forduló ember, nem kifele nyitó, neki meg egy picit átlendülni azon a gáton, hogy most azért csak el kéne mondanom, hogyha valami bánt engem.
3: Igen, és egyébként szerintem nagyon sokan fel tudunk idézni olyan helyzeteket a magánéletünkből, meg a munkahelyzetünkből, amikor ez a bizonyos ilyen belső konfliktusunkat éljük meg, tehát mondjuk ülünk egy helyzetben, és érezzük, hogy nem megy valami, nem értünk valamivel egyet. Jó lenne most ellenkezni, föl kéne állni, fel kéne tenni a kezünket, kéne egy kérdést feltenni, ellenvéleményt kell megfogalmazni, és ennek ugye van egy ilyen fiziológiás tünet része, hogy így valójában, ahogy a múltkor beszéltünk, hogy ugye megy fel a vérnyomás, izzad a tenyér, tehát ugye a konfliktus helyzet az mindig jár valamilyen kellemetlenséggel, valamilyen fizikai kellemetlenséggel, de ez ugyanaz, hogy megint vissza a sporthoz, hogyha először futunk le bemelegítés nélkül mondjuk 30 kilométert, akkor nyilvánvalóan térdünk fog fájni, meg rettenetes izomláz lesz, és tönkre fogunk menni. De hogyha bemelegítünk rendesen, meg mondjuk először csak 1 kilométert futunk, aztán majd emeljük a téteket, akkor lehet, hogy a 30 kilométernél már meg se kottyan. Tehát ugyanígy lehet bemelegíteni azokat az izmainkat, most idézőjelben, minél többször gyakoroljuk, és tesszük be magunkat nem komfortos helyzetekbe, például konfliktus helyzetekbe, akkor fogjuk érezni, hogy mennyire tágul a határunk, ugyanúgy, mint ahogy aki sportol, az is emlékszik arra, hogy először még milyen nehéz volt végigcsinálni az első edzést.
2: Igen. Nagyon-nagyon sok minden így ilyenkor mindig átfut rajtam, hogy úristen, hány pontot érintettél, és hogy egy másodpercet így bevillan az elmúlt 20-30x év emléke, hogy hol és mikor voltam pont ilyen helyzetben, és hogy gyerekként is nyilván azért ezt valahogy meg kell tudni élni, és hogy itt, amit említett, hogy mennyire fontosak tényleg, hogy jó értékrendszerünk legyen, hogy amit kapunk akár a szüleinktől, nagyszüleinktől, a tanárainktól, bárkitől, hogy milyen értékrendek fognak tovább kísérni minket az egész életünkben. Ez mennyire fontos és mennyire számít, hogy egy ilyen helyzetet jól tudjunk megoldani.
3: Hát meg hogy most a gyerekkort említetted, ugye ez is egy alapneveltetés, hogy legalább annyira nehéz egy alapvetően konfliktus kereső embernek lecsendesedni és nem beleállni, mint egy alapvetően kicsit konfliktus kerülő embernek megtalálni és beleállni, tehát ez ugyanaz a mozgás, csak másik irányba. Tehát, hogy egy pillanatra se gondoljuk, hogy könnyebb egy konfliktust bevállalni, mint nem, hiszen hogyha valaki alapvetően egy ilyen egyszemélyes harcoló alakulat, akkor neki az is nagyon nehéz lesz, hogy hogyan tud éppen egy konfliktus helyzetet félretenni, vagy adott esetben elkerülni, ugye majd erről beszélünk a következő körben, de ugye ez nagyon nehéz, nem csak az, hogy bevállalt, hanem azt, hogy ne.
2: Ez olyan talán, mint amikor a családban ott vagyunk, hogy van, akinek hangos, ilyen olaszos családja van, valaki meg ez a nagyon csöndes, és ha már éppen csak a picit hangosabban szólsz, akkor jaj, ne ordibáljál már.
3: Igen, ez abszolút jellemző volt nálunk is, amikor a férjem annak idén bekerült a mi ilyen mediterrán családunkba, akkor az első ilyen beszélgetésnél azt hitte, hogy itt vége a világnak, mert mindenki kicsit emelt hangon beszélt, voltak ilyen ide-oda dobáltuk egymásnak a labdát, és ő meg egy ilyen kicsit ilyen északép típusú családból érkezett, és azt hitte, hogy ebből az életben nem lesz többet karácsonyi beszélgetés, egy karácsony este. Tehát, hogy már az maga, hogy ki milyen családban született, és ott mit szokott meg, milyen hangerőt, hogy meg kellett-e harcolni a megszólalásért, vagy kicsit ilyen csillesebbre vették a figurát, vagy egyáltalán nem beszéltek. Ugye az is egy nagyon nehéz, amikor valaki egy olyan családban nő fel, ahol nem illet bevállalni a konfliktust, sőt kifejezetten büntetés járt érte.
2: Ami ugye visszamegy megint az érték alapú, de a kulturális területekre, hogy az idősebbeket tisztelni kell, és hogy nem szólunk vissza nekik, még hogyha lehet, hogy olyan badarságokat mond, ami teljesen egyértelmű, de el kell fogadni, hát ő a idősebb, az okosabb.
3: És ez most különösen azért nehéz munkahelyeken, mert ugye egyre több a fiatal munkavállaló, akik azért egy picit már kevésbé abstart tekinté tisztelők, tehát hogy nem feltétlenül azt tisztelik, hogy valaki hány éves, meg mióta dolgozik a cégnél, hanem azt, hogy mennyire példakép, vagy mennyire követhető hiteles ember. Ugye a fiatalok mindig a hiteles embereket keresik maguk körül, a tanáraik, a szüleik, a mindenféle körben. Tehát az egy nagyon nagy konfliktus egy munkahelyen, amikor az idősebb munkavállalók azzal próbálnak érvelni, hogy a fiatalok így messzoljanak már ebbe bele, mert ők nem tudhatják, ők nem nincsenek ott olyan régen, bezzeg, én már 30 éve itt vagyok, ő meg csak 3 napja jött. Oké, lehet, hogy tapasztalati szinten igaza van, bizonyos dolgokat nem tudhat, de a véleménye az lehet, hogy éppen azért számít, mert ő még nincs ott olyan régóta, tehát rálát jobban külső szemként azzal, hogy mi zajlik ott. Szóval én nem hiszem, hogy egy nagyon jó ötlet a korral, meg a tapasztalati évek számával érvelni ilyenkor.
2: Nagyon be tudom hozni a saját tapasztalásomat, többször így fölmerült már ez a dolog, hogy nyilván a mostani fiataloknál egyre jobban, tehát most még hatványozottabb, amikor valaki idős elkezd velük hangosan ordibálni, vagy úgy beszélni, és hogy ők visszaordítanak, és ilyenkor megilletődik a másik fél, hogy nem vagyok ezt hozzászokva, 10-20 évvel ezelőtt ilyenkor vigyázban állt mindenki, ott voltak is, nem tudom, hosszú fonalzó, azzal rácsaptak a körmére abban a szép időkben, ma meg már konkrétan majdnem fordítva van, hogy szól a tanár, és akkor én csapok rá az ő körmére, hogy nehogy már beszólja, hát órán vagyok, azt csinálok, amit akarok.
3: Igen, szóval ez, hogy ami a konfliktus szó, ugye alapvetően ilyen harcot jelent, érdekütközést, harcot jelent, ezért ha mondjuk úgy képzeljük ezt el, mint egy ténylegesen, mint egy harcot, akkor érkezhetünk úgy, mint két lovag, akik megfelelő szabályok mentén fogják megvívni azt a csatát, és akkor mindenki betartja ezeket a szabályokat. Egyenlő távolságra állnak a startvonaltól, tehát hogy vannak ilyen lovagi torna típusú konfliktusok, de lehet olyan is, hogy valaki mondjuk egy szál, nem tudom, ilyen karddal áll ki, mondjuk egy 20 személyes hadsereggel szemben, tehát akkor működnek jól ezek a konfliktus kezelési helyzetek, amikor közel egyenlő arányban vagyunk felfegyverezve, és tényleg meg tudunk állapodni abban, hogy mik a játékszabály ennek a konfliktusnak, ugye alapvetően a konfliktus az harcot jelent, akárhonnan is nézzük, meg szépíthetjük, de valójában az eredete is ugye az. Ezért én azt gondolom, hogy az első konfliktus megoldási nulladik, mondjuk így jó tanács vagy eszköz, az az, hogy győződjünk meg arról, hogy mindenki nagyjából azonos fegyverzetben van, hogy mindenki tudja, hogy itt most egy lovagi torna lesz, vagy mindenki tudja, hogy itt most aztán egy vérre menő törzsi háború lesz, két skót klán között, tehát hogy definiáljuk már, hogy mi lesz itt. Mert azt hiszem, hogy a sértődések, meg a megbántódások akkor szoktak igazán magasra csapni, amikor az egyik fél azt hiszi, hogy most leülünk beszélgetni, és ez egy beszélgetés lesz egy te amellett, és a másik pedig itt teljes fegyverzetben áll.
2: És várja, hogy kimondhassa.
3: És várja, hogy végre akkor lecsaphassa a másikat, aki meg csak egy kis teáscsészével üldögél, és amúgy arra számított, hogy ez egy kandalló melletti beszélgetés lesz, a másik fél pedig teljes fegyverzetben állott, és addig üti, és addig megy előre, ameddig a teáscsésze ki nem hullik a másik kezéből, szóval legalább állapodjunk meg abban, hogy mi is az a harc nem, vagy az a fegyver nem, amit választottunk.
2: És akkor megint visszajön az érzelmi intelligencia, hogyha én a másik oldalon éppen most csörtetni akarok, és minden poharat össze akarok törni, de láttam, hogy a másik a kandóló mellett ott lazul, nem biztos, hogy úgy kezdem neki, hogy és akkor megmondtam meg, stb., hanem figyelj, nekem lenne egy olyan témám, ami elkezdem elmondani, és hogyha fölkészült rá a másik is, hogy jó, azért ne, jó, nyilván nem, hogyha éppen tényleg ilyen süttyomba rá akarok repülni, mint egy ragadozó a másik félre, de azért felkészítem, hogy ne érje annyira rosszul.
3: Jó, de azért tudod, én nagyon szeretem a magyar folklórból idézgetni a kollektív bölcsességeket, szóval ez a legjobb védekezés, a támadás típusú magyar mondás is azért erről sokat elmond.
2: Igen.
3: Hogy itt is az a lényeg, hogy mielőtt még a másiknak esélye lenne arra, hogy felkészüljön és bekapcsolja magán a zöld gombot, hogy igen, oké, jöhetsz, mehetsz, addigra már le is csaptak. És igazából nem is tudtad ott definiálni, hogy ja, most ez egy helyzet volt, vagy most hogy érzem magam, és nagyon-nagyon rosszul érzem magam, és hogyha minél többször megtörténik ez két ember között, a vége ez már egy olyan típusú forgatókönyv lesz, hogy például amikor ilyen családterápiás vagy párterápiás helyzet, pár kapcsolati coaching helyzet van, akkor ezt gyakran szoktuk tanácsolni, hogy egy megbeszélést akartok folytatni egy konfliktusra, akkor menjetek ki a konyhából, meg abból a térből, ami automatikusan fogja hozni a tipikusan jól ismert forgatókönyvet, és menjetek el egy vacsorázni, vagy egy parkba, vagy bárhova, de változtassatok a helyszínen, meg ezen a ugye ez a sématörés, hogy törjétek igen. meg azt a sémát, hogy X megérkezik, a másik erre hogy reagál, és akkor van egy ilyen forgatókönyv, mind a két ember tudja, hogy lesz vége, hogy ennek egy nagy ajtóbecsapás lesz a vége, vagy valami nagy összebékülés lesz, és nem tudjuk, vagy nagy sírás, vagy nagy ordibálás. Hát a konfliktus kezelésnek ez a másik ilyen feltétele, azon kívül, amit az előbb mondtam, hogy definiáljuk, hogy mi a harci helyzet. A másik az az, hogy egyáltalán megfelelő helyszínen vagyunk-e.
2: Akkor ez tárgyalás területén is azért jó dolog, hogyha akár ilyen üzleti bármi. Nekem ez nagyon érdekes, hogy így most elmondtad, hogy erre lehet figyelmeztetni a másikat, viszont van az, ami ugye így belülről jön, mint egy ilyen alapműködés. Nekem nagyon sokszor van az, amikor kérdezik, hogy na akkor mondjuk hol legyen egy ilyen találkozónk egy megbeszélésen, és előfordul, hogy javaslom, hogy akár jöjjenek el hozzám, vagy menjünk egy külsős helyszínre.
3: Otthoni telepen szeretnéd megvívni a csatáidat?
2: Őszintén amúgy nem is ez fordul meg a fejemben, hanem inkább az, hogy őt kiszakítsam az ő helyszínéről, mert hogyha ő fejlődni bármit is szeretne, és benne ül abban a székben, amiben mindig is szokott, akkor egy az, hogy nem szeretném, hogy fölvegye azt a magas lovon ülünk, és majd ő megmondja a tutit, mert az a szék ezt szokta diktálni, meg az se legyen, hogy mindig bejön valaki, és megzavarja nyilván, de nagyon fontosnak érzem, hogy akkor kiszakítod a környezetből, és teljesen más energiái lesznek a másik félnek is, remélhetőleg, ugye.
3: Oké, akkor...
2: Van egy ilyen kis gondolatom, ez szerintem egy ilyen konkrét helyzet mindenki életéből, ami így nagyjából át tudná vezetni a dolgokat. Ugye vagyunk mondjuk egy értekezletem, ezt így mindenki képzelje el magában, és az értekezletem valaki mond valamit, amivel úgy mondjuk nem értesz egyet. Hogy mit csinálnál akkor? Hogy megszólalnál, hallgatnál, vitatkoznál vele, vagy elterelnéd a figyelmet, vagy magadét, vagy a másik többiekét is. Tehát mindenki csinálni fog valamit, csak nem mindenki fogja ezt tudatosan tenni, és legyen meg az a lehetőség, hogy így gondold végig, hogy te vajon mit csinálnál ebben a helyzetben, ebből a pár opcióból, és a zene után pedig megyünk tovább, és megnézzük, hogy mire jutottunk.
0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És akkor ugye beszélgettünk arról, hogy itt, ebben az adott helyzetben te hogyan és miként kezelnéd ezt a különleges állapotot, helyzetet, hogyha van egy ilyen meeting, értekezlet, és valaki mond valamit, amivel nem értesz egyet. Te mit csinálnál, Ildi?
2: Hú, hát régebben gondolkodás nélkül beleszóltam volna, felteszem a kezem, elmondom, hogy ezt nem úgy gondolom, hozok érveket, vagy valahogy próbálom így rávezetni, hogy így nálam van a bölcsekköve, vagy tudom ilyesmi. De főleg akkor, amikor esetleg a saját témámról van szó, amiről tudom, hogy tényleg szakértő vagyok benne, vagy jó vagyok benne. De mostanában azért sokkal inkább választom azt, hogy háttérbe vonulok és csendben vagyok.
1: Megfigyelő vagy?
2: Azt hiszem, hogy az energiaspórolás, vagy az energia takarékoskodás szempontjából, mert ez nagyon kifáraszt. Meg szerintem mindenkit kifárasztanak ezek a fiziológiás tünetek, kifáraszt az érvelés, főleg, hogyha azt érzem, hogy elbeszélünk egymás mellett.
1: Nem hallja meg a másik, amit mondom.
2: Igen, nem hallja meg, de én se hallom meg, tehát hogy legyek, én mindig nagyon önkritikus vagyok, tehát nem gondolom, hogy mindig a másik a hibás, és egyébként ez egy nagyon fontos dolog a konfliktus kezelésben, mondjuk így harmadik axiómaként, hogy ahhoz, hogy megoldjunk egy konfliktust, ezt felejtsük el, hogy mindig a másik az, akinél változást kell elérni, és én rendben vagyok, az én értékrendem oké, én megfelelően kommunikálok.
1: De akkor egy kicsit te ilyen önostorozó is vagy előre.
2: Hát hogy... vagy önostorozó, vagy önreflexív, attól függ, hogy ki hogy fogalmazza. Azért én nem szoktam a hátamat ütögetni képletesen, hanem
1: remélem.
2: Azért azt nem, de mondjuk egy ilyen értekezletes helyzetben azért azt is megfontolnám, hogy mondjuk például mennyire fontos a dolog. Tehát egy olyan döntés készül, ami mondjuk rám nézve hosszú távon mondjuk hátrányos lenne, vagy nem csak rám nézve, hanem mondjuk mindazokra nézve, akik az én mondjuk itt csapatomba játszanak, akkor biztos, hogy nem hagynám szó nélkül. Tehát vannak például ilyen nemzetközi partneri találkozók, ahova például jövő héten után is megyünk, vagy jövő héten is megyünk. Ott nagyon gyakran kell érvelni, meg érdeket érvényesíteni, hogy mondjuk mi a magyar csapat, hogy tudjuk megcsinálni ezt a projektet. És akkor ott tényleg küzdünk, mert ott egy
1: ha nem
2: évre...
1: Szólsz, akkor
2: hát nem ha nem szólunk, akkor egy évig

0: És egyébként nagyon sok ember csinálja ezt, hogy így ráhagyja a másikra, és azt mondja, hogy jó, mindegy, figyelj.
1: Utólag meg előveszi, hogy figyelj, ezzel még se értek egyet.
0: Igen, és akkor előveszi a piros lapot, és felmutatja, hogy én akkor se értettem egyet veled.
1: Hát, akkor miért írtad alá?
0: Miért nem szólt? Igen, miért nem szólt?
1: Igen, tehát akkor továbbra
0: és amúgy
1: is.
0: Bocs, de te amúgy ezzel hogy vagy, hogyha már így feltetted a kérdést, akkor engem is érdekel.
1: Nagyjából amúgy hasonlóan, amit elmondtál, hogy fontos a kontextus, tehát nyilván, hogy semmi közöm nincsen hozzá, meg semmi úgy nem érint olyan hátrányosan, hogy abból komoly gond legyen. Nyilván, itt azért annyi minden eszembe jutott, amikor közben így feltettem a kérdést, hogy ki az, aki mondta ezt, és nyilván, ha nem értek vele egyet, most hogyha ha, nem tudom, egy multinál dolgozol, és ott a leglegnagyobb vezető ott a csúcson lemond egy ilyen okosságot, amivel te nem értesz egyet, lehet, hogy nem ismerem az egész képet, tehát nem biztos, hogy ott van annak a fóruma, hogy én egyből fölálljak és elkezdjem hangosan kiadni a véleményemet, de kisebb környezetben, kisebb közegben természetesen el tudom képzelni azt, hogy nyilván én az a típusú ember vagyok, aki meg fog szólalni, és nem fogok hallgatni. Legrosszabb esetben is maximum egy ilyen nem saját véleményként, hanem egy ilyen pódiumként, hogy
0: többen azt gondoljuk.
1: De hát azért azt ugye nyilván előre, ha előre tudom, hogy így van, akkor lehet, hogy bevállalom, hogy igen, többen gondoljuk így, aztán tudod, ez a, és jó magasra fölállsz, és mindenki eltűnik mögüllet, hogy úgy mindenki így gondolta, én meg az ingem, ami rajtam van. De összességében nyilván én nem biztos, hogy vitát kezdenék minden esetben, hogyha a másik fél nagyon akarja, és annyira erős szilárd az elképzelésem, hogy ez nem illeszkedik oda, akkor szerintem hajlamos vagyok belemenni abba, hogy én vitát csináljak belőle, hiszen lehet, hogy abból a közös érdek is az, hogy ne abba az irányba menjünk, és ilyen esetben igen, beleállok, aztán nyilván mondják mindig azt, hogy sose vitatkozza azokkal a típus emberekkel, mert legyőznek a rutinjukkal. Úgyhogy van, amikor hallgatni is lehet.
0: Vannak ilyen nagyon káros mondások, ez az egyik. Ez a ne vitatkozz hülyékkel, mert lehúznak a szintedre. Ezt nagyon, nagyon ilyen elitista dolognak tartom. A másik pedig ez a bizonyos szint fölött nem süllyedek bizonyos szint alá. Ez a másik, amitől konkrétan agyvérzést kapunk, mert ez megint ez az elitista hozzáállás ahhoz, hogy vannak az én szintemen lévő emberek, meg vannak a lenti szinten lévő emberek, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon káros hozzáállás, mert itt nem a szintekről van szó, hanem arról van szó, hogy mi a téma, mi a tétje, és nem az, hogy most kinek milyen iskolai végzettsége, vagy szókincse, vagy ilyesmik vannak.
1: Nagyon érdekes, hogy ezt így behoztad.
0: Én ezt nagyon nem szeretem, azt a két mondást.
1: Például ez a ne vitatkozz a hülyékkel, mert én máshogy ismertem, hogy ugye legyőznek a rutinjukkal.
0: Igen, te igyezted jól.
1: Igazából ez megint csak egy ilyen, te hogyan gondolod ezt a sztorit? Mi van mögötte neked? Én nekem nem az fut le, hogy én ettől most több vagyok, vagy más vagyok, hanem az, hogy átfordítottam egy olyan szituációba, és hogy most ezt meddig fogjuk húzni? Még 25-ször elmondtam, 25-ször megpróbáltam, hétféleképpen körülírtam még azt a 25 dolgot, és még mindig nem, és még teljesen másik kontextusban olyat mondom, ami nem is odailleszkedik, és akkor azt mondom, hogy nyilván nem ledegradálva, de hogy ennek nincs így értelme.
0: Ja, egyébként van még egy nagyon erős kivétel, hogy mikor van ez, amikor elharcolok a falig, de akkor is, hogyha én egy
1: kávést,
0: egy ilyen teás csészét tartok, az ilyen kisebbségek védelme, azzal nagyon fel lehet borítani, ugye talán elmondtam már, hogy egy szociális munkás végzettségem van, és az első 6-7 évemet azt kifejezetten szegényekkel, rodok használókkal, romákkal töltöttem, és ezért én erre nagyon, nagyon ugrok, és sajnos még mindig azt érzem, hogy nem tudok még konfliktusból kilépni sem. Tehát, hogyha váratlanul ér a mondat, mondjuk tartunk egy esélyegyenlőségi képzést, mondjuk ez tipikus helyzet, és tudom az eszemmel, hogy lesz majd az a pont, amikor arról lesz szó, hogy előítélet és sztereotípe, és már felállítom magammal, hogy Ildi, tudod, itt szoktak lenni a rázós részek, és még mindig képes vagyok belefutni ebbe, és nagyon ritkán tudok kilépni, és így elengedni.
1: És de lehet, hogy éppen pont abban a szituációban csak félreértés is lehet, vagy csak az elősztereotípia, ugye,
0: hát
1: benned lehet, mint egy ilyen.
0: Én már készülök, hogy lesz.
1: És akkor biztos, hogy lesz.
0: Biztos lesz is.
1: Mert megtalálod. Hát akkor igazából eljutottunk arra, hogy azért mégis a konfliktus kezelésnek vannak gyakorlati megoldásai, rengeteg minden van bennünk, és hogy nincs jó vagy rossz konfliktus kezelési stílus, azért azt így le tudjuk szögezni szerintem, és csak az adott helyzetben illő és nem illő megoldás mondhatnánk így, és hogy a konfliktus nem megoldani kell, hanem kezelni. Van különbség ugye a kettő között. Hogy érzed? Mennyire értesz ezzel egyet?

0: a kezelés szó is ilyen nagyon, nagyon érdekes. Sok mindenre mondjuk, hogy nem jól kezeltem, vagy jól kezellek-e téged. Sokszor használjuk ezt a kezelni szót, ami alapvetően amúgy az egészségügyből származik az én szótáramba át. Szóval egy betegséget kezelni, vagy egy tünetet kezelni, nekem mindig azt szokott eszembe jutni, hogy kezelni szót nagyon gyakran használjuk, és lehet, hogy nem kellene elég ennyire lustának lennünk, és szinonimákat találni hozzá, hogy a konfliktust, nem tudom én, megoldjuk, vagy felszínre hozzuk, vagy
1: kimondjuk,
0: sok mindent lehet, de mondjuk maradjunk ennél a szónál, hogy kezelés, és ugye talán a hallgatókat is érdekli az a nagyon egyszerű modell, amihez két név társul, akik kitalálták ezt a konfliktus kezelési modellt, az egyiknek a vezetéknév az, hogy Thomas, másiknak pedig az, hogy Killman.
1: És két ennel.
0: Két, igen, és nem az ölő ember, hanem Killman. És a lényege ennek a modellnek az, hogy ők azt szerint alakítottak ki öt konfliktus kezelési megoldást, hogy az illető ember mennyire képes összeegyeztetni a saját érdekeit a másik érdekével. Ugye egész életünkben valójában ez a nagy kérdés. Ez az, ami gyerekkorunktól kezdve valójában hajtja a mindennapjainkat, hogy az én szempontjaim, az én értékeim, az én akaratom, az én gondolatom, az én véleményem, az mennyire tud a te gondolatoddal, stb. Harmóniába kerülni. És van-e egyáltalán esélyünk arra minden esetben, hogy ez mindig egál legyen? És akkor itt nyilván az a válasz, hogy dehogy is. És ezért van öt ilyen megoldásra, és ezeket ez a páros elnevezte különféle megoldási stratégiáknak. Ugye azok az emberek, vagy az az ember, aki a saját érdekeit magasan tudja szem előtt tartani, és követni tudja szilárdan azt, amit akar, és a másikét nem nagyon veszi figyelembe, vagy mondjuk egyáltalán nem, azt hívják versengésnek. És itt ebben az esetben ne arra gondoljunk, hogy a letarolás vagy a ledominálás, hanem a versengés az arról szól, hogy abban az esetben, ami éppen előttem áll, egy aktuális konfliktus helyzetben, én azt döntöm, vagy tudatosan, vagy tudattalanul, tök mindegy, hogy az lesz, amit én akarok. Azt az értéket, azt a véleményt, azt a döntést fogom hozni, és a többi ember, vagy a másik ember szempontja itt most nem játszik szerepet. És akkor ugye ezzel szemben a másik végleten van az elkerülő stratégia, ami pedig sem a másikét nem veszi figyelembe, sem a sajátját nem képviseli, hanem egész egyszerűen kilép a konfliktus helyzetből. Tehát ezt szokták mondani konfliktus kerülő magatartásnak, de én itt hangsúlyoznám azt, hogy ez egy tudatos döntés. Tehát nem csak arról szól, hogy én nem vagyok elég bátor, vagy nem bírom elég jól a stressz helyzetet, ezért inkább nem ütközök senkivel, és a magamét se képviselem, hanem a konfliktus elkerülés amúgy lehet tudatos döntés. Tehát például látom rajtad, hogy ez neked, amit mondasz, az annyira fontos, nekem meg kb. Mondjuk teljesen mindegy, akkor miért kellene nekem bármilyen szinten egy kis csatába belebocsátkoznom, és csak azért is képviselnem a saját véleményemet, amikor gyakorlatilag a dolog kimenete számomra mondjuk így minimum közömbös.
1: Tehát elmondhatjuk, hogy akkor jó ez, amikor ilyen apró dologról van szó, amikor úgy nem éri azt az energiát meg, hogy azzal foglalkozzunk, amikor úgy érzelmileg túlforró lehet a helyzet, tehát nem kéne fölvállalni.
0: Hát, a köztünk lévő kapcsolatot. Tehát azt látom, hogyha mondjuk elkezdem, te mondasz valamit, hogy fekete, és én nagyon nyomatom a fehéret, akkor egy idő után a közöttünk lévő kapcsolat az sérülhet, már csak pusztán amiatt, hogy egy olyan dologban kötözködöm éppen, vagy a másik ezt kötözködésnek fogja venni, mert valójában nekem az én számomra nincs tétje ennek.
1: Amit most mondtál, pont a tegnapi napon láttam egy ilyen régi videót, ahol egy ilyen, hát egy tanóra környezetet illusztráltak benne, és letettek egy labdát két emberrel szemben, és a felénél el volt választva, ugye azt nyilván nem látta egyik vagy a másik fél, hogy milyen színű a másik oldalon, és az egyik oldalon pont fekete volt, a másik oldalon fehér, és kérdezik, hogy milyen színű a labda? Fehér. És akkor a másik egyből ugye ez a versengő stílusban elkezdte, hogy nem látod, hogy ez fekete? Hát miért mondasz ilyet, hogy ez fehér, és te viccelj már velem. És ugye kicsit el kellett gondolkodni ezen, ott elkezdtek vitatkozni egymás, és akkor mondta az a kedves tanár, hogy akkor most cseréljetek helyet, úgyhogy ne nézzetek rá a labdára, menjetek körbe. És körbe mentek, és látták, hogy a másik oldalon feketének látszott, ott meg fehérnek, és akkor úgy szépen visszakísért őket a helyükre, hogy na ilyen az, amikor azonnal reagálsz egy olyan dologra, amikor nem látod a másiknak a nézőpontját, és ez a fekete-fehér egy jó példa lehet. Ez is lehet, oké, több területen nem muszáj ezt az elkerülés miatt beadni, hogy jó, hát akkor legyen fehér, miközben látod, hogy fekete, de nem biztos, hogy azonnal el kell ítélni, vagy meg kell ítélni azt a szituációt.
0: Igen, meg például mondjuk, amikor olyan dolgokon vitatkozunk, ami mondjuk részletkérdés, mondjuk mondok még egy példát, hogy mondjuk valaki a mese, vagy mesélés, vagy a beszéd hevében mond egy rossz adatot. Mondjuk azt mondja, hogy és a Mohácsi vész 1536-ban, és akkor folytatja tovább. És vannak olyan emberek, akik ezt nem bírják ki. És azt mondják, hogy 1526. Tudom, és akkor kicsit így kijavítja.
1: De ilyen pökhendi volt?
0: Nem feltétlenül. Lehet ez tök jó szándékkal, de lehet igen ilyen oktató jelleggel, lehet ilyen jó szándékkal, hogy nehogy véletlenül tévesen jegyezd meg, de valójában itt most
1: mi
0: az
1: a
0: kérdés, igen, szóval most mi a fontos, hogy a másik embert megakasztom ezzel a beszédében, ez most ebben a helyzetben lényegtelen volt, mert most nem arról szólt a dolog, hogy tényleg mikor volt.
1: Nem történelem óra volt.
0: Igen, nem történelem óra volt, hanem csak egy mesét, tehát hogy ez is egy nagyon fontos, szerintem egy fontos önreflexív kérdés, hogy kell-e nekem mindent kontrollálnom, kell-e nekem mindenbe beleszólnom, kell-e mindent kijavítanom, el lehet-e engedni nyugodtan, és így mellettem szálljon el, mint egy ilyen kis fátyol, hogy jön szembe, és így elengedem, hogy jó, ezt így hagyjuk, ez nem fontos. Tehát ez is konfliktus elkerülést jelent. És ezzel mellette párhuzamosan működik a harmadik konfliktus kezelési megoldás, ez pedig az alkalmazkodás, ami azt jelenti, hogy én ugyan képviselem, amit gondolok, de egy ponton felismerem, vagy megértem, hogy a te szempontod az jobb, mint az enyém, vagy neked tényleg fontosabb az a dolog, mint nekem, és akkor azt mondom, hogy oké, tudod, mit legyen úgy, ahogy szeretnéd. De nem ezzel a hangsúlyon, hogy jó van, akkor legyen, ahogy te akarod, hanem egy valódi alkalmazkodás az úgy néz ki, hogy azt mondom, hogy oké, meggyőztél. Vagy igen, látom, hogy ez szerintem most neked fontosabb.
1: Tehát nem mindenképp akkor azt mondjuk, hogy a kapcsolatunk fontosabb, mint az eredménye ennek a beszélgetésnek, de lehet az, hogy akkor én elfogadom, hogy ebben a helyzetben most ezt fogalmazzuk így, hogy te nyersz, és akkor én megengedtem ebben a szituációban.
0: Hát igen, meg hogy egyáltalán baj-e, hogyha az életben egyszer legalább kimondjuk azt, hogy köszönöm, meggyőztél. Tehát például most ugye a kedvenc filmemet, hogy ide hozzam, mi megint betuszakoljam, a 12 dühös embert, azt mindenféle verzióban képes vagyok minden helyzetre ráhúzni. Ott ugye van a 12 esküt, ugye élet és halálról döntenek, és ott ugye konszenzus kell hozniuk, tehát 12 egyforma véleménnyel lehet csak valakit felmenteni vagy elítélni. És ott egyetlen egy ember mondja az elején azt, hogy nincs meggyőződve arról, hogy az elítélt, és a vádlott az bűnös. És a legvégén van egy esküt, akit csak észérvekkel lehet meggyőzni, és ő majdnem kitart végig, ő az utolsó előtti, aki átáll, és azt mondja, hogy alapos kétségem támadt, meggyőztek. És úgyhogy ő közben másfél óráig nagyon észből egy bróker a filmben, és csak észérvekkel lehet őt meggyőzni. És a végén képes kimondani azt, hogy rendben van, meggyőztek. Ez egy akkora nagyság, ez szerintem egy akkora erő, ez egy olyan elegáns dolog, ami szerintem egy embernél kifejezetten fejlesztendő, hogy képes vagy azt mondani a másiknak, hogy tudod mit? Aha, meggyőztél, igazad van. Tehát, hogy ez...
1: Tehát nem is arról van szó, hogy a másiknak nem is igaza minden esetben, hanem arról, hogy az a másik helyzet.
0: Igen, vagy azt, hogy látom a szempontjaidat.
1: Igen.
0: Az is tökre egy alá.
1: Egyetértek azzal.
0: Igen, egyetértek. Látom a szempontjaidat. Értem, amit mondasz. És akkor innentől kiszállok, mert feleslegesen ne folyassuk itt az energiákat.
1: Tehát lehet ez, amikor a munkastílusban is akár, hogy ilyen mondjuk alkalmazkodóként ott vagyok, hogy én jól csinálom véleményem szerint, amit csinálok, de látom, hogy az, amit csinálsz, az tényleg gyorsabbnak tűnik, vagy egyáltalán nem az a fontosságú, hogy most vérre menő csata legyen, tehát azt mondom, hogy csináljuk úgy, mert akkor az mind a kettőnek sokkal jobb. És amúgy eredményes is lesz.
0: De a munkastílust tekintve én egy viszonylag spontán ember vagyok, mert a munkám az arra szokott engem rászorítani, hogy ott és helyben kell kitaláljak nagyon sokszor további utakat, megoldásokat. De elfogadom azt, hogy körülöttem vannak olyan emberek, akik szeretnek felkészülni, akik szeretnek valami vezérfonalat követni, valami táblázatot csinálni, és akkor azt mondom, hogy oké, akkor csináljuk ezt a munkamódszert, ahogyan neked komfortos, és akkor nekem meg akkor legyen az, hogy én a tartalommal tudok hozzájárulni, vagy történetekkel, vagy stb. De nem kell mindig mindenben versenyezni egymással, vagy győzni a végén. Ez a lényeg. A lényeg az, hogy a vége az adjon ki egy közös győzelmet.
1: Tehát ne legyen olyan veszély, hogy mondjuk elveszíted a hitelességedet, akár ezáltal, mert te kompromisszumot kötsz, vagy oké, megcsinálod, de közben meg ott morogsz magadba, hogy
0: igen,
1: ez annyira nem tetszik neked, míg a jó ellen példa, amikor a kapcsolat mondjuk hosszú távon egy befektetés, és tudod, hogy ez a kicsi-pici apróság most alkalmazkodásra jó, és elkerülsz egy olyan dolgot, amire nincs is szükség.
0: Hát így van, az egyik ez, a másik pedig a taktikussága, hogyha én egyszer valamiben engedek, akkor azt remélem, hogy a másik ember is engedni fog a következő körben. Ugye ez egy ilyen ösztársas játék szintén, amit játszunk, egy ilyen, hogy vajon ez egy zéró összegű játszma, vagy nem zéró összegű játszma, ugye vannak ezek a társadalmi játszmák, és hogy attól, hogy én nyerek, attól te feltétlenül veszítesz, vagy fordítva, tehát, hogy vajon tényleg egy zéró összegű játszmát játszunk-e, vagy pedig nem. És ugye, ha én azt mondom, hogy oké, ebben most engedek, és kérem, hogy a következőnél, ami viszont nekem fontos lesz, ott viszont létsz, te is engedjél. És általában a kapcsolatokat azt szokta elmérgesíteni.
1: Fizetésemelés. Fizetésemelés a következő téma.
0: Igen. Hát vagy az, hogy tényleg a másik nem viszonozza. Tehát nem tudom, hogy te találkoztam ilyen emberrel, nekem volt egyszer ezzel így kellemetlen tapasztalatom, hogy itt taktikusan azt mondtam, hogy én elismerem, hogy én ebben meg ebben hibáztam. És én naív azt gondoltam, hogy ő majd azt fogja mondani, hogy oké, én meg abban, hanem nem, mi hanem tovább nyomta, hogy én még miben hibáztam.
1: Na, mondjuk ott ki lehet kergetni a világból szerintem sok embert ezzel.
0: Igen, tehát egy kicsi nagyvonalúság kis kell egyébként a konfliktus kezeléshez, meg hát némely humorérzék. Egyébként a humorról azt is szokták mondani, hogy akinek jó humorérzéke van, annak elég magas szintű amúgy az önismerete is.
1: Nagyon kíváncsi vagyok most valamire. Hát, ha erre kapok egy ilyen szent grált vagy választ.
0: Ó. Bár csak nálam lenne.
1: Hogy ugye nekem sokszor előfordul az, amikor szeretném egy picit oldani a helyzetet, akkor beleviszek egy kis humort abba, mert nem akarok annyira. Ez azért egy kétélű fegyver tud lenni, és ugye, és mondtad, hogy a humor az egy milyen jó dolog, de azért vannak ennek veszélyei, hogy mikor
0: hát
1: jó.
0: Hát én a humor meg a humorizálás között tennék mondjuk különbséget, tehát a humor az valóban egy oldószer, szerintem.
1: Ne együk olyan fórón azt akár sem.
0: Igen, tehát hogy kicsit elkönnyítheti. De a humorizálás az meg azt jelenti, hogy valamilyen fontos feszültséget el akarok vezetni valamilyen oldalirányba. Tehát, hogy végre megteremtődik egy feszültség, egy konfliktus, hogy az előzőben beszéltünk róla, kell, hogy legyen egy feszültség, akár egy pillanatnyi csend, hogy azért ezt értsd meg, és akkor jön egy ilyen humoros beszólás, ami egyébként az illetőnek egy állandó megküzdési stratégiája, és már valószínűleg gyerekkorában is ő volt az osztályban az, aki egy percig se bírta ki, hogy csend van, mindig beszólt valami humorosat a tanítónének. Szóval ez egy megküzdési stratégia, és én nekem nagy különbség van a között, hogy valaki a humort használja, mint oldószer, mint egy ilyen kedves, támogató jellegű, kicsit elkönnyíti a mondatát, vagy az, hogy ha kell, ha
1: stratégia.
0: Nem. Igen, ha kell, ha nem, mindenből valami kis humoreszket farigcsál, és ezzel igazából pont, hogy elvezeti a feszültséget, és fog az mondjuk egy ilyen tréningcsoportban
1: rossz irányba viszi.
0: Igen, nagyon ki tud égetni, mert végre megteremtettük, végre ott vagyunk, hogy akkor most kimondjuk, és akkor valaki
1: jön a vicces János
0: belevicceskedik, és igen, szóval az alkalmazkodás egyébként szerintem egy nagyon fontos evolúciós tulajdonságunk is. Tehát, hogy nem lehet mindig minden helyzetben győzedelmeskedni. Szóval ez volt a három, ugye a versengés, az elkerülés, meg az alkalmazkodás.
1: Még egy pillanatra a versengésnél itt egy-két gondolatot, mert ugye mindegyiknél van ez, hogy mikor lehet jó, meg mikor veszélyes.
0: Okay.
1: A versengésnél te mondjuk mit látnál, mikor lehet jó, vagy hogyan látod azt? Én nyerek, te veszítesz alapú, ugye, de azért minden esetben nem. Nekem a versengés nem minden esetben ezt akarja, hogy letoljam a másikat, hogy te veszítsél. csak lehet, hogy fontos az, amit ott gondolok arról.
0: Hát ő mondjuk így magánhelyzetben, én akkor gondolom, hogy ez hatékony vagy hatásos, amikor egyértelműen nálam van az autoritás. Uh-huh. És,
1: tehát mint vezetői, igen, vagy mint témai?
0: Mondjuk akár, mint egy szülő például. Tehát azt mondom, hogy az, hogy most ne egyél meg 6 adag gesztenyepürét vacsora előtt, az szerintem jogos elvárásom, hogy előtte egyél rendesen valamit, és majd utána kaphatsz 1 adagot, és hogy osszuk be. Uh-huh. Tehát azt szerintem az teljes félreértés, hogyha egy szülőnek mindig azt kell szem előtt tartani, hogy mi jó a gyereknek, az azt jelenti, hogy legyen úgy, ahogy lehető legtöbbször legyen úgy, ahogy ő szeretné. Ez szerintem az nagyon nagy tévedés. Tehát, hogy a gyerekeknek kellenek a szabályok, van is sok kutatás arról, hogy a teljesítőképesség, a teljesítményképesség az akkor nő, hogyha a gyerekeknek nagyon korán jól követhető, érthető, és számukra is elfogadható szabályokat állítottak föl, és nem az, hogy csak azért, mert én mondom, hanem hogy tényleg van értelme a szabályoknak, és azokat a szabályokat mindkét szülő következetesen betartja, tehát ez az úgynevezett melegkorlátozó szülők, akik szeretik a gyereküket, de vannak szabályok. És ebben az esetben szerintem az, hogy én egy versengő magatartást folytatok, tehát magyarul az lesz, amit akarok, ez szerint ebben az esetben én ezt egy hatékony dolognak uh-huh. tartom, mert a másik ember érdeke is ez.
1: És akkor jön a nagymama, hogy hagyja már meg azt a 6 adagot.
0: Na igen. És akkor... És akkor itt jönnek ilyen kis elkönnyítő stratégiák, mert nehéz elviselni ennek a feszültségét, pedig hát nyilván ő sem engedte meg a saját gyerekének annak idején. De a nagymamáknak van egy ilyen felmentése, hogy nagymama, akkor ő az azt jelenti, hogy széttrollkodhatja az egész családi szabályrendszert. Na mindegy. A vezető, tehát amikor még ilyen beosztott vezető, vagy ilyen munkahelyi helyzet van, akkor meg egyszerűen vannak olyan döntések, meg olyan felelősségek, amik egyértelműen a vezetőnél vannak, és ezt nem lehet megosztani a többiekkel, mert az téged fognak érte.
1: Felelősség.
0: Igen, a felelősség megosztás. Ott, amikor a pénzről van szó, fizetésemeléssel, ezt nem lehet így szavazásra bocsátani.
1: Jól van, legyen kompromisszum, 100%.
0: Szavazzuk meg. Ki mennyi fizetésemelést szeretne. Tehát, hogy vannak helyzetek, amikor az lesz, amit én mondok, az valójában nem a másik ellen van, hanem vagy az van, hogy egyébként amúgy ez a te érdeked is, csak most nem feltétlen látod, vagy pedig az én felelősségem, tehát nem oszthatom meg veled a felelősséget, és abban a pillanatban, hogy elkezdünk róla tárgyalni, az olyan, mintha ez a felelősség amúgy megosztható lenne, miközben meg nem az.
1: Ez a népszerűtlen, de szükséges a döntéseknél, mert különben igen. csődbe viszi a céget akár, vagy éppen a bármilyen kapcsolatot.
0: Ja, de onnantól meg az a vezetőnek a felelőssége, hogy enne a döntésre adjon magyarázatot uh-huh. is. Tehát, hogyha megindokolom, hogy figyeltek most, ez azért van, mert egyébként meg, akkor az emberek képesek elfogadni az utasítást, és képesek hozzá alkalmazkodni, míg ha csak úgy, mindenféle magyarázat nélkül, akkor meg azt gondolják, hogy ez sima hatalmaskodás, és legközelebb nem lehet ezt olyan könnyen lenyomni a
1: tehát mondjuk egy ilyen torkán. Jó példa lehet, amikor volt a Covid, és jött a járványidőszak, hogyha már így uh-huh. vezetői témát is behoztunk ide, hogy ilyen esetben akkor ez a versengés típusú konfliktuskezelés lehet egy jó megoldás, hogy most gyors döntést kell hozni, mert különben összedől az egész. Mindott nem lehet kompromisszumot keresni, nem lehet megalkudni, mert ellenkező esetben bezárunk, és sok cégbe is zárt ugye a covidos időszakban. Ott kell egy olyan vezetői stílus, ahol azt a felelősséget így tudod vállalni, és át tudod vinni, mert hogyha ott nem vagy ebben a versengő módban, akkor lehet, hogy a következő 5 percben már annyi minden változott, hogy már vége a biznisznek, így mond. De nyilván nem lehet ezt örökké fenntartani, tehát van, amikor vissza kell lépni akkor.
0: Igen, mert... De ezt jó, hogy mondod egyébként ezt a covidot, mert ugye nagyon sokat vált és sok nagy lenyomatokat hagyott a munkavégzésen, például ez az állandó home office probléma, ami ugye azóta van ilyen terítéken, mert hogy ugye kiderült a nagy trükk, hogy munkát lehet végezni otthonról.
1: És néha hatékonyabb.
0: És nagyon hatékonyan, és ettől ezért egy kicsit begarcsoltak az emberek mindkét oldalon. Mert ugye vissza kellett csábítani az embereket a munkahelyre.
1: Hát fizetjük az irodát, akkor jöjjön van, már be.
0: Pontosan így van. Meg a másik az, hogy a Covid alatt voltak ilyen kényszer szülte intézkedések, de nem volt mindig delegálva feladat. Tehát sokkal egyszerűbb így kiordítani a kollégámnak a szomszéd szobába, hogy csináld meg ezt, meg uh-huh. azt, mint azt, hogyha ő otthon ül, akkor azért azt át kell gondolni, le kell írni egy e-mailben, vagy nem tudom, tehát hogy nem lehet csak így hirtelen oda dobálni emberekre feladatokat, ezért nyilván a vezetők szeretik, hogyha fiókák ott ülnek a közelben, és lehet nekik bármikor feladatot dobni, de közben az is kiderült, hogy igen, indokolt az, hogyha valaki mondjuk 100 kilométerre vagy 50 kilométerre lakik a munkahelyéről, akkor miért kellene ekkora környezet terheléssel kibejárnia, és mondjuk ezzel környezetet is szennyezni, miközben azt a munkát simán meg tudnám úgy csinálni otthonról is, ha legalábbis a hét néhány napján. Most ez is egy állandó konfliktus, és például itt is szoktak ilyen versengő típusú megoldást, hogy azt mondja a vezető, hogy jó, én nem akarok ezzel foglalkozni, senkinek nincsen home office, kész. Vagy azt mondja az elkerüléssel, hogy akkor döntsétek el egymás között. Én azt szeretném, hogy minden nap legyen itt valaki a... mondjuk.
1: Tehát ez a felső vezető kiadja a középvezetőnek. Igen. Meg.
0: Vagy azt mondja, hogy mit tudom, a beosztás. Nekem volt olyan ügyfelem, akik ugye egy kereskedelmi részleg, ahol azt mondta a vezető, hogy ő nem akarja behatárolni, hogy ki mikor jöjjön. Neki egy szempontja van, hogy legyen ott mindig legalább két ember az adott napon. Most azt, hogy ezt most ki, mikor, hogy jön, az dönts el a csapat. És ő ebből kilépett ebből az egész beosztás témából, és nagyon kiválóan megírták maguknak a beosztást az emberek. Szükségtelen volt ott a vezetőnek a pörgése ezen, mert neki csak azt a szempontot kellett megadni, hogy neki két ember kell per nap, és az, hogy ez kicsoda, meg hogy oldják meg, az neki tök mindegy. Lényeg az, hogy az ügyfélszolgálat, mondjuk, hogy arról van szó, az el legyen látva.
1: És akkor jól együtt tudtak működni.
0: Hát és innentől kezdve mindenki okézte ezt a beosztás dolgot, hiszen maguk csinálták meg. Tehát az elkerülésnek van egy ilyen előnye, hogyha ráhagyod a másik két embere, akkor lehet, hogy ők jobb megoldást fognak találni, mert úgymond együttműködésre vannak kényszerítve azáltal.
1: Tehát nem kell mindenáron bevonnod magadat, és azt a konfliktust akár fölvállalni. Volt egyszer egy ilyen, hát nem csapatépítő, de egy ilyen kis elvonulás ismerősökkel, ilyen üzleti közösségből, és ott is volt egy ilyen, hogy csoportokra osztottak minket, volt, hát nem is tudom, már hányan voltunk, 3-4-en, de validegen emberek voltak számomra, tehát nem ismertem őket, és általában én is az ilyen projektfeladatok nem mindig észreveszem, hogy ott vagyok, én vagyok az egyik, aki mondja, csinálja, és próbálja vezetni úgymond a csapatot, és mondtam, hogy ez nem kéne most mindig ilyen hangosnak ott lennem, kipróbálom, hogy akkor hátradülök, és akkor várom a javaslatokat, hogy mi legyen. És azt láttam, hogy eltelt 10-15 perc, ülök, bambulok már kínomban, nem csak megoldjuk azt a dolgot, és semmi nem történt. És akkor belépett ez a gondolat, hogy jó, hát most már nem bírom tovább, akkor próbáljuk meg megoldani. És...
0: jó, fokozatosság elve, szeretném igen. Behozni ezt a, hogy mondjam, újabb tanácsot, hogy szoktak ilyet csinálni a vezetők, hogy na, nézzük, mire mennek nélkülem.
1: Hátra nem ilyen célra csináltam hozzá.
0: Tudom, nem is nézem ki belőled, de ilyet amúgy tényleg láttam már, szem és fül tanúja voltam ennek, hogy megvolt ez a konfliktus kezeléses tréning, jaj, de jó, kipróbáljuk, és akkor jött következő alkalommal a vezető nagy büszkén, hogy hát Cilika, hát én ezt kipróbáltam, volt egy megbeszélés, és akkor úgy hátradőltem, és így figyeltem, és hát nem jöttek javaslatok. De mondom...
1: nem voltak hozzászokva.
0: Ne haragudj, de ezt mióta próbálod egyszer, vagy... Tehát, hogy ha valaki 15-20 évig kialakít egy szokást, akkor meg egy ilyen megküzdési módot, hogy eddig mindig a főnök mondta meg, mi a frankó. Most nem azt mondom, hogy ez 15-20 év kell a lebontásához, de hogy egy próbálkozás nem lesz elég, az tuti.
1: Igen.
0: Tehát, hogyha például mondjuk most az anyákhoz is beszélek, hogyha mondjuk az anyák mindig kitakarítanak a gyerekük helyett, és mindig elpakolnak, meg tényleg mindig mindent megtesznek a tiszta környezet, mert neki ez nagyon fontos, és utána azt mondja, hogy jó, akkor holnaptól te takarítod a szobádat, a gyerek úgy, ahogy megcsinálja, és ő nem bírja el, mert ugye azt látja, hogy nem tökéletes az a takarítás, és akkor oda megy, és így utána takarít.
1: Igen.
0: Hát, hogy egyszer biztos, hogy nem lesz elég ez a felhatalmazás, hanem hogy ebbe be kell fektetni, és egy ideig el kell bírni, hogy nem a legszebb rend lett ott a szobában, hanem az a lényeg, hogy csinálja meg magától következőleg is, meg következőleg is. Szóval ez türelem kell.
1: Tehát akkor az ötből igazából most hármat megnéztünk, az elkerülést, a versengést, meg hogyha jól emlékszem, az alkalmazkodás volt a harmadik. Most meghallgatunk egy szuper kis számot, és folytatjuk innen a másik kettővel, ami még megmaradt.
2: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És akkor igazából megbeszéltünk két ilyen, sőt három témát, a versengést, az elkerülést, meg az alkalmazkodást, és maradt még azt hiszem kettő, ami ez a modellhez tartozik, és abból a negyedik mondjuk így, az a kompromisszum, amikor mind a ketten engedünk egy kicsit. Ezt hogy éled, vagy hogy látod? Melyik a négy közül?
2: Ugye ez a, hogyha előbb vettük ezt a hármat, és mondjuk a képzeletben tehát elképzelünk egy mátrixot, vagy egy ilyen négyzetet, akkor ugye a versengés van a tetején, a magas önérvényesítés, és alacsonyan veszem figyelembe a te szempontjaidat, ugye az elkerülés az lent van a bal alsó sarokban, mert se én nem mondom el, se a tiéd nem érdekel, az alkalmazkodás meg ugye lent van a jobb alsó sarokban, akkor a kompromisszumot a szóval középre kellene betenni ebben a téglalapban, ami azt jelenti, hogy egy kicsit az enyémet is figyelembe veszem, meg egy kicsit a tiédet is. Tehát attól kompromisszum, hogy mindenki veszít, és mindenki nyer. Tehát nem csak mindenki nyer, hanem van egy ilyen nyert, ez egy nyertes-vesztes játszma. Tehát például, mint hogyha...
1: A nyertes-nyertes inkább.
2: Tessék?
1: Nyertes-nyertes inkább, nem. Tehát a kompromisszumban.
2: Nem, mert mindenki nyer és veszít.
1: Ahogy így érted. Aha.
2: Így értem. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy találkozzunk 5-kor, te azt mondod, hogy találkozzunk 3-kor, és a végén azt mondjuk, hogy találkozzunk 3-4-5-kor, akkor ki mennyit nyert? És ki mennyit veszített? Tehát nem feltétlenül a 4 óra lesz, ami az 50-50, hanem elképzelhető, hogy én sokkal többet nyertem, mert én nekem csak 4 órát kellett engednem, neked meg majdnem 2 órát. Tehát itt nem feltétlenül a kompromisszumnál nem feltétele az, hogy mindenki 50%-ban nyer és 50%-ban veszít. Tehát a 10-90 az is egy kompromisszum.
1: Elég közel van hozzá. Mindenki nyer, meg mindenki veszít.
2: Igen, tehát hogy ez a kérdés, hogy ha azt mondom, hogy oké, de 3-5-kor találkozunk, de te eredetleg 3-kor akartál volna, akkor
1: és
2: valójában...
1: Tessék,
2: és más nem. Ez valójában lehet, hogy te versengésnek fogod venni. Mert én csak 15 percet engedtem.
1: Hát holott meg, hogyha megindokolják nekem, hogy hát így jön a vonat, akkor már nem fogom azt élni meg, hogy...
2: Ha adtam neked egy indoklást. Igen. Ha csak azt mondtam, hogy nekem csak a 3-4-5 a jó. Maximum odáig tudok elmenni.
1: Akkor nem.
2: Akkor nem. Igen, és akkor elindul ez, hogy akkor valójában hiába néz úgy ki, mint egy kompromisszum, de valójában te versengésnek fogod megélni. Tehát ahhoz, hogy kompromisszumot tudjunk kötni, ahol azt, akkor azt is kell tudnunk, hogy mi az, amit elveszíthetünk.
1: Hát azt nem.
2: Tehát, hogyha azt mondom, hogy egy este 8 felé már kicsit nehezebb a komolyság, tehát hogyha az ember egy kompromisszumnak akar neki kezdeni, akkor a legtöbb ember csak a nyereményére koncentrál. Ugye, hogy én mit akarok elérni. De nem vagyunk arra felkészülve, hogy mik azok, amiket el tudunk veszíteni. Tehát a veszteségeinket is fel kell sorolni magunkban, mert akkor legalább képesek vagyunk elfogadni, hogyha a másik nyereménye az egybeesik az én veszteségem, mert nem tudom, mennyire vagyok most már írtó bonyolult, de az a lényeg, hogy a kompromisszumhoz ne csak arra koncentráljunk, hogy én mit akarok nyerni, hanem azt, hogy mit vagyok képes elveszíteni, hogyha a másik nyereménye befut, és akkor lesz 50-50%.
1: Ezért nem lottozom. És akkor biztos nem lesz 2-5-ös.
2: Hát az biztos. De mondjuk tegyük fel, hogyha mondjuk régebben beszéltünk el a mozi témáról, hogy oldjuk meg azt, amikor a pár különböző filmet akar megnézni, és a férfiak ugye akciófilmre mennének, a nők meg a romantikus komédiára, akkor itt ugye megbeszéltük annak idején, hogy az lehet egy kompromisszum, hogy mind a kettőt megnézzük, te a 9-es teremben, én a 10-esbe megyek moziba.
1: Mindenki. Közben videót csetelünk.
2: És közben, hát ez viszont már következő kérdés. Na, ez jó, ezt játsszuk tovább. Ha mind a ketten beültünk a saját filmünkre, akkor nyertük a saját filmünket, de elveszítettük az együtt töltött időt. Ha közben csetelünk, mert hú, de nagyon akarunk kapcsolódni, akkor mit veszítünk?
1: Még a filmet is.
2: A filmet is elveszítettük, és még ráadásul jó néhányan idegesek lesznek a hátunk mögött.
1: Világít a képernyő.
2: Szóval az a kérdés, hogy a kompromisszumnál úgy megyünk neki, hogy oké, mit szeretnék nyerni, de legyen a listámon az is, hogy mi az, amit el tudok engedni. Mert akkor leszek kompromisszum kész, hogyha én a veszteségeimet is felraktam a listára, hogy ezt képes vagyok elengedni. Nevezzük akkor elengedésnek, egyszerűség kedvére nevezzük veszteségnek. Tehát, hogy mi az, amit én el tudok engedni. ebből, és akkor meg lesz a közel 50-50. De hogyha nekem nincsen fenn a listámon az elengedés, hogy a veszteség, nincs veszteség listám, akkor nem tudok kompromisszumot kötni, mert csak a nyereményemre koncentrálok. Na ezért nagyon nehéz a kompromisszumot is megkötni. Általában akkor szokták alkalmazni, amikor gyors döntés kell. Nem biztos, hogy jó a döntés, de gyorsan kell dönteni.
1: És a döntés is jobb, mint a nem döntés. Ezt is beszéltük
2: igen,
1: egy régi alkalommal.
2: Igen.
1: Meg együttműködését szeretnénk, de nincs rá erőforrásunk, hogy vitatkozzunk, vagy már az a téma kifutott, és most már jól lenne tovább lépni.
2: Te szeretsz kompromisszumot kötni?
1: Van, amikor igen. Miért ne? Sőt, én régen valamilyen oknál fogva, amikor ezt így megkérdezték tőlem, amikor először találkoztam ezzel a modellel, és kérdezték, hogy na és akkor melyik a jó válasz? Hát engem behetettek azonnal, mondtam, hogy hát egyértelműen kompromisszumot kell kötni, hiszen ez neked is jó, nekem is jó, mindenkinek jó, nem foglak leuralni, nem is fogok alul maradni, hát a kompromisszum. És akkor így felvilágosítottak, hogy igazából mindegyik jó, csak az meg pont nem jó amúgy, de én meg valamiért azt éreztem, hogy szívesen adok is a másiknak, ne csak kapjak, vagy ne csak én döntsek mindenben, mert egy idő után az hát ilyen uralkodó típus.
2: Szerintem itt ebben az esetben, amit mondtál, ott nagyon fontos, hogy hányszor kerülök szembe ugyanazzal az emberrel. Tehát hányszor játszom a társasjátékot ugyanazzal az emberrel, vagy pedig új emberrel játszom el. Uh-huh. Mert szerintem, hogyha többször játszok, mondjuk munkatársak vagyunk, vagy együtt élünk, vagy családtagok vagyunk, vagy barátok, akkor ez egy olyan társasjáték, ami egy hosszú folyamat. És ott muszáj, hogy valahogy a végén egy egál helyzet jöjjön ki, mert általában a barátságok akkor szoktak fölbomlani, amikor az egyik túlságosan alá kell, hogy menjen a másiknak, illetve fordítva, az meg leuralja. És egy darabig ezt még így elbírják, mondjuk így a vesztesebb fél, de egy idő után azt érzi, hogy ez nem igazi barátság. De ugyanígy a munkahelyen, hogyha azt érzem, hogy mindig az van, hogy én kevesebbet nyerek, mint amit a eredetileg terveztem, és ez tendencia, tehát nem az, hogy egyszer-egyszer, hanem általában, akkor ez az ember hajlamosabb lesz felállni és elmenni attól a cégtől, mert azt érzi, hogy ebben a társasjátékban ő egyre több veszteséget könyvel el.
1: Tehát azt hiszed, hogy kompromisszum van, és mindenki igen. boldog, és közben igen. igazából folyamatosan igen. egyre igen. lejjebb kerül a igen. másik, és elveszítem lehet a kulcsemberemet egy
2: pontosan.
1: Ilyen. Hú, de jó kompromisszum van, hát én végül is én is adtam neki valamit.
2: Igen, és tehát mondjuk a vezető, ő úgy könyveli el magát, hogy ő folyamatosan tök jó díleket köt, nagyon jó üzleteket köt a munkavállalójával, meg a munkatársaival. De ezek a kicsi veszteségek, azok összeadódnak, hogyha ez egy hosszú kör, ez egy több éves játék, akkor elképzelhető, hogy a végén már olyan elviselhetetlenül sok a veszteség, hogy azt mondom, hogy még a legjobb díl után is, hogy fogom magam, és elmegyek, és akkor itt őszintén nem érti a cég, hogy miért ment el az emberünk.
1: És lehet ugyanígy egy párkapcsolat is, mondjuk egy elég erős, kontrasztos példa, de...
2: Abszolút így van, de ugyanaz a dinamika.
1: Tegnap minden rendben van, és holnap felállt a másik, és elment.
2: Igen, igen, igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindig meg tudtunk állapodni, hogy melyik film. Mindig meg tudtunk állapodni, hogy legyen. És akkor kiderül, hogy azok a pici eltolódások egy idő után összeadódtak, és aki több veszteséget könyvel áll, mint amennyit elbír, az azt a végén már tényleg azt gondolja, hogy ez 90-10, és akkor kilép.
1: És lehet, hogy azt hiszem, hogy kompromisszumot kötöttünk, közben végig alkalmazkodott a másik
2: igen.
1: fél.
2: Igen, igen.
1: Amit
2: tehát,
1: föl se ismersz.
2: Nagyon könnyű összetéveszteni a kompromisszumkötést a versengés alkalmazkodás kombinációjával.
1: Mert nyilván, ha az egyik oldalon vagy, akkor a másik oldalon is kell lenni valakinek, és ha te versengesz, akkor a másik az kénytelen alkalmazkodni.
2: Igen, tehát én azt kerülni. Gondolom, hogy akkor lehet jó kompromisszumot kötni, mint mondtam, hogy van egy igényem, amit megfogalmazok, ugye a következő adásban beszélünk majd a kommunikációról, hogy elkezdjük legalábbis a baj nagy témát. Megfogalmazom az igényemet, meg azt is, hogy mi az, amit el tudok engedni. És hogyha ez közel azonosan tudunk erről tényleg megállapodni. Nem kell ennek egy hosszas tárgyalásnak lenni, de tegyük ki a kártyákat az asztalra. Hogy lehet úgy egy társasjátékot játszani, hogyha nincsen leírva a játékszabály? Ha nem tudjuk, hogy ez a 10 bábú, a 3 dobókocka, meg az a bonyolult játéktábla, azzal hogy kell játszani? Legtöbbször az a baj, hogy nem állapodunk meg játékszabályokban. Hanem csak elkezdjük borogatni a bábukat, meg dobálgatunk a kockákkal, és akkor kiderül, hogy amúgy tök nem is ugyanezt a játékot játszok.
1: Inkább eszembe jut, amikor a kisgyerekeddel próbálsz megjátszani, és akkor mondja, hogy hagyjad már, hagyj örüljön neki, és te rá akarod először, hogy de hát kiütöttem, én most vissza kell, hogy lépjen oda, és de nem akarom.
2: Fú, ez nagyon nagy dilemma egyébként, hogy hagyd enyerni a gyereket. meg hagyd nyerni a munkatársadat. Egyébként ez egy nagyon nagy téma, mert ugye nagyon sokszor van az, hogy ilyen szülő-gyerek viszonyok állnak be a vezető meg a dolgozók között. És
1: főleg a korban is
2: főleg,
1: ott vannak.
2: Hát akkor pláne. Szóval a kompromisszum az veszélyes dolog, nem olyan egyszerű, meg nem olyan könnyű valóban elmondani, hogy na, ez egy jó kis kompromisszum volt, ez deal, deal. És akkor így látod a másik arcán, ugye nonverbális.
1: Savanyog.
2: Tényleg úgy érzi, hogy ő most egy jó üzletet kötött. Tehát azért győződjünk meg arról, hogy tényleg ki mit nyert, és ki mit veszített ezen.
1: És akkor megint bejön a konfliktus kezelésben, hogy ki meri megmondani azt a másik fél, hogy hát igen, amúgy ez nekem nem esett jól.
2: Igen, tehát hogy tényleg csekkoljuk le, ellenőrizzük le, hogy te figyelj, ez most neked tényleg megfelelő. Hát őszintén szóval oké, akkor kezdjük előről. Mert ez biztos, hogy akkor egy versengés kontra alkalmazkodás volt, vagy egy versengés kontra elkerülés, és én azzal a nyugiban megyek el a helyzetből, hogy ez egy kompromisszum volt, és nem győződtem meg róla, és lehet, hogy ez pont nem az volt. De marha büszke vagyok magamra, hogy legalább gyors volt a megoldás.
1: És csak rosszkor.
2: És ugye az ötödik, az pedig, amit sokat emlegettük, ezt a probléma megoldást vagy konszenzust. Ez ugye pedig ennek a négyzetnek a jobb felső sarka, ami ugye azt jelenti, hogy a te szempontjaidat is figyelembe veszem, meg az én érdekeim is beleépülnek a megoldásba. Most ezzel az a probléma, hogy konszenzus iszonyatosan drága, fárasztó és nagyon-nagyon lassú folyamat. Tehát könnyebb azt mondani, hogy 3 és 5 között a fél út a 4, mint azt mondani, hogy te ragaszkodsz a 3-hoz, én azt mondom, hogy legyen 5, és akkor hogy tudunk ebben konszenzust létrehozni? És akkor megkérdezem, hogy István, neked miért olyan fontos ez a 3? És azt mondta, hogy ne haragudj, de nekem kb. 30 percem van, de az odaút, meg a visszaút nem fog beleférni, nem tudok ott lenni. Neked miért, Ildi, annyira fontos ez az 5? Hát nekem meg ezért, azért, mert ott van a közelben, a lakásomhoz, és nem fogok tudni hamarabb. Oké, mi a konszenzus? Csináljuk online.
1: Ne találkozzunk.
2: Akkor ne találkozzunk. Nem is ismerjük egymást. Ne találkozzunk, hanem csináljuk online a megbeszélést, és akkor ugye a konszenzusnak azt onnan ismerjük fel, az úgynevezett harmadik utas megoldások, hogy sem a tiéd, sem a te eredeti, sem az én eredeti megoldásom nem. Nem azt kezdjük tologatni, mint egy ilyen kis hőmérőn, hanem találunk egy harmadikat. Tehát az kell, hogy rászálljuk az időt, meg megkérdezzük azt, hogy te miért ragaszkodsz ennyire ehhez? Neked miért kell a 3? Nekem miért kell az 5?
1: Tehát több szempont van, amit kéne egyesíteni.
2: Hát vagy rá kell szállni az időt, hogy a kimondott szó mögötti tartalomra rákérdezzünk. Tehát miért ragaszkodsz hozzá annyira?
1: Azt fogalmazódott még meg bennem, hogy rengeteg ember, akik akár mérnökök, vagy akár ilyen tanácsadók, vagy segítő szakmában dolgoznak bármi hasonlóban, ők mindig ebben a probléma megoldóban azért erősen tudnak üzemelni, működni. Nekem nagyon sokszor így megfordul a fejem, hogy csak mesél valaki valamit, és ugye mindig mondjuk, hogy legyél empatikus, meg patikus, meg hasonló, hozzá neki valami kis fejfájás csillapított, én meg egyből meg akarom oldani a problémát. Hát, lehet, hogy én ezt így csinálnám, hogy senki nem kérdezte, csak egyből bekapcsol ez a probléma megoldási funkció, és akkor fel kell ismerni, hogy amúgy kérdezték. És ugye néha már így előugrik ez nekem is, amit régen te is mondtál, hogy
2: igen, én azért szeretem, ha jobban használjuk azt a kifejezést, hogy konszenzus, vagy együtt, vagy egyetértés, mert a probléma megoldó az szerintem félrevezetőit, mert az van, amit mondasz. Uh-huh. Nagyon, nagyon vonza azt a képzetet, hogy nekem meg kell oldanom egy problémát, és ebben nagyon könnyen leszek versengő, mert a probléma megoldás lesz számomra a prió, és akkor onnantól kezdve nem tudok konszenzust. Tehát én jobban szeretem, hogyha konszenzust használjuk.
1: Tehát az inkább akkor működik, amikor én egy külső személy vagyok, és probléma megoldóként becsatlakozom, de ez ugye nyilván egy konfliktus kezelésben nem működik. Mert te benne vagy, hiszen két fel között zajlik ez a kommunikáció.
2: És nem is biztos, hogy ebben tudunk mondjuk tökéletes 50-50-re jutni. Na most ugye ezzel az egész konfliktus kezeléssel az együtt jár egy teszt. Csak itt szeretnék a hallgatóknak erről is beszélni, vagy akit érdekel, hogy ez a Thomas Kilman ezt a tesztet nem úgy állította össze, hogy 1-es, 2-es, 3-as közül válasszál, hogy melyik a jó válasz, mert akkor simán átverjük a tesztet, meg nyilván fogjuk tudni, hogy melyik a jó válasz, hanem itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy ebből az 5 konfliktus kezelési megoldásból melyik az, ami neked reflexzerűen bejön elsőre.
1: Tehát név szerint meghallom, és mit választok?
2: Igen, és ezért úgy csinálták meg ezt a tesztet, hogy mind az 5 konfliktus kezelési eljáráshoz állítás állításokat fűznek, tehát egy állító mondatot tesznek, és ezteket az állító mondatokat felváltva teszik be párba egy másik konfliktus kezelési eljárással. Tehát mondjuk a versengés és az elkerülés, a versengés és a kompromisszum, és így tovább. És mindegyiknek egy-egy mondat a jellemzője, és neked, amikor a tesztet kitöltöd, akkor döntened kell arról, hogy A vagy B állítás igaz-e rád jobban. Akkor is ki kell egyet választanod, hogyha egyik se, meg akkor is, hogyha mind a kettőre úgy érzed, hogy ez oké.
1: Okay. Hát én esküszöm, most keresek egyet, és végig kattogok egyet gyorsan.
2: Hát elküldöm neked egyébként, hogyha nagyon akarod, de egyébként Thomas Kilman teszt, és itt ugye az a lényeg, hogy 30 állítás pár van, tehát 30 pontot lehet úgymond szerezni, és amikor valaki ezt kitölti, akkor ki fog számára derülni az, hogy melyik konfliktus kezelési eljárásban kapta a legtöbb pontot. Tehát tegyük fel, mondjuk neked a konszenzus 9 pontot kaptál, vagy 10-et a 30-ból, ez azt jelenti, hogy ez nagyon-nagyon domináns nálad, úgy mondom, extrém magas. Tehát ez azt jelenti, hogy túl sokat fárasztod a környezetedet azzal, hogy konszenzusra törekszel. Mert az átlag az ugye 6 lenne, az 5-ös 6-os az az átlag szám, hiszen 30 pontot lehet szerezni, és ugye 5 ilyen eljárás van. Tehát ha neked 9-es 10-es, az azt jelenti, hogy te nagyon-nagyon durván fárasztod a környezetedet a konszenzus kereséssel. Ha mondjuk 9-es, 10-es, 11-es a versengésed, akkor bocs, de uralod az egész környezetedet, és mindig az van, amit te szeretnél, és így tovább. Tehát általában az embereknek olyan szokott lenni a pontszáma, hogy van egy kiugró pontszám, az azt jelenti, hogy ha bármi történik, ehhez szoktam nyúlni. Ez az, ami reflexből megy. Viszont, hogyha abban az adott helyzetben ezt nem tudom megoldani, akkor a sorban a következő, ami a második legnagyobb pontszámot kapta, az lesz, amit választok, és így tovább. Tehát gyakorlatilag ezzel a teszttel, ha jól töltöd ki, és őszintén, tehát nem próbálod így manipulálni magad, akkor ki fog rajzolni neked egy útvonalat, hogy milyen konfliktus kezelési eljárás sorrendeket szoktál követni a magánéletben vagy a munkában. És hogyha valami extrém magas, akkor abból át tudsz csoportosítani oda, ami extrém alacsony. Tehát, hogyha neked, mit tudom én, 2-es az elkerülésed, meg az alkalmazkodásod, akkor az azt jelenti, hogy te tényleg nagyon sokat harcolsz, nagyon sok cuccban benne vagy, nagyon sok háborúban veszel részt, lehet, hogy egy kicsit át kéne oda csoportosítani, mert az elkerülés...
1: És ez tanulható?
2: És ez fejleszthető. Igen, ez fejleszthető. Főleg, hogyha ezeket a mondatokat így igazán megnézed, mert ezek nem jó vagy rossz mondatok, hanem egyszerűen állító mondatok. És szerintem ezért zseniális ez a modell, és ezért nagyon jó ez a teszt, mert nem azt mondja, hogy ez jó vagy rossz, hanem kirajzol rólad egy ilyen akarat, illetve másik ember elfogadása körül egy ilyen térképet, egy ilyen útvonaltervet mondjuk így, és ezt évről évre megcsinálod, akkor tudod látni, hogy ez tendenciózusan azért nem változik. Tehát nem fog teljesen megfordulni a sorrend, de mondjuk lehet finomítani, hogyha neked magas a versengésed, meg magas a konszenzus képességed, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sokat dolgozol, nagyon-nagyon sok csatában veszel részt. És akkor abból át tudsz csoportosítani egy picit az elkerülésbe is fordítva.
1: Érdekesek ezek a kérdések, amúgy így nézem.
2: Megtaláltad?
1: Igen, néztem egyet, és így elkezdtem kattogni rajta, de szerintem nem fog a végére jutni.
2: Persze, hát ez ugye 30 állítás pár, és ami még nagyon fontos, hogy mindig ugyanarra a helyzetre kell gondolni, szóval ne ugráljunk a kitöltések közben a magánélet, meg a munka, meg ezek között, hanem tűzzünk le egy
1: most ez szitút. A munka, most ez a magánélet.
2: Most ez a munka, aha. És akkor arra töltöm ki. Mondjuk elárulom, hogy általában a kettő nem szokott nagyon különböző lenni, tehát aki mondjuk a munkájában erősen elkerülő, az vélhetőleg hát otthon sem viselkedik nagyon másképp. Vagy ha igen, akkor az mondjuk minimum megvizsgálandó, hogy miért. Egyébként ezzel a teszttel még azt is meg tudjuk nézni, hogy az a munkahely, ahol dolgozunk, az alkalmas-e arra, hogy ott dolgozzunk.
1: Jó helyen dolgozunk. Ez egy elég fontos
2: kérdés. Ez nagyon
1: kérdés.
2: Fontos.
1: Mennyire tudok alkalmazkodni ahhoz a környezethez, ahhoz a kultúrához, igen. És
2: tehát, így, hogyha egy mondjuk, vegyünk egy nagyon extrém példát, hogyha egy olyan hivatalban dolgozunk, ahol minden nagyon le van szabályozva, nem nagyon van tere mondjuk a kreativitásnak, viszont neked nagyon magas a konszenzus kereső képességed, akkor nem biztos, hogy ez egy egészséges környezet a te számodra, mert ott valójában versengés és alámenés, illetve versengés elkerülés az, ami igazából oké, vagy maximum a kompromisszum, de senki se fogja megkérdezni a véleményedet, hogy mit gondolsz, mondjuk, hogy lehet egy jogszabályt kikerülni, vagy megváltoztatni.
1: Igen.
2: Úgyhogy ez a teszt, ez erre is nagyon-nagyon alkalmas.
1: Hát ez elég fura lett, ilyen százalékokat is kaptam.
2: Na nézzük, István, nagyon elveszítettük itt a teszt kitöltés.
1: Azt írt, hogy az elkerülő az 25%. Uh-huh. A 100%-hoz képest, a kompromisszum kereső az 75%. Amit mondtam pont, hogy én mit gondolkodok. Uh-huh. A versengő az 41%-ra jött ki. Az alkalmazkodó az 66%, és a probléma megoldó 41%. Lehet, hogy néha nem figyeltem oda.
2: Igen, lehet, hogy itt egy kicsit tozi, de alapvetően és vélhetően a helyes sorrendet írta ki neked.
1: Érdekes, igen.
2: Szóval ennyit így, és most a konfliktus kezelésről, tehát ugye amit az elmúlt mondjuk így egy-másfél órában itt próbáltunk Istvánnal átbeszélni, az az, hogy előző adásban az egy kicsit pörögtünk azon, hogy milyen típusú konfliktusok vannak, és mi táplálja ezeket a konfliktusokat, ma pedig azon dolgoztunk, hogy picit felvillantsuk azt, hogy hányféle megoldása van ennek. És ugye még ami nagyon lényeges kérdés, az az, hogy...
1: Hogyan választunk valami
2: stílus magunknak? Hogy igen, hogy hogyan, hogy tudjuk ezt egyáltalán választani. Tehát, hogy létezik-e az, hogy választhatunk a konfliktus kezelési stratégiák között. Ugye ez alapján a Thomas Kehrman modell szerint alapvetően nem választunk, hanem van egy ilyen reflex szintű megoldásunk, de hogyha egy picit tudatosítjuk magunkban ezt, akkor amúgy alapvetően tehetünk föl magunknak kérdéseket. Például azt, hogy mennyire fontos nekem az az ügy? Kell-e ezért harcolni? Vagy engedjem el? Mennyire fontos a kapcsolat a másik emberrel? Ha nem fontos, vagy semleges, akkor mehet a versengés. De ha fontos és hosszú távon együtt kell dolgoznunk, akkor jobb, hogyha próbálunk el együttműködő típusú megoldásokra törekedni, kompromisszumra vagy konszenzusra. A harmadik kérdés, hogy mennyi időnk van? Ha nincs sok időnk a döntésre, akkor vagy versengés, vagy kompromisszum a megfelelő, hiszen gyors döntéseket kell hozni. És a negyedik pedig az, hogy mennyire egyenlőek az erők, ami azt jelenti, hogy kinek mennyi erőforrása van.
1: És nem az alá fölé rendelt erő, hanem éppenséggel az az erő, hogy most jó paszban vagyok-e?
2: Az is, meg az, hogy mennyi, hogy kinél van a pénzes zsák, kinél vannak a...
1: Főnök.
2: Kinél van a hatalom forrása, kit táplálnak jobban a hatalom forrása. Egyébként ez maga is egy tök jó téma amúgy, a hatalom forrásai. De hogy ki az, aki hatalmi helyzetben van, vagy hosszú távon mondjuk többet nyerhet ebből. És ezért van az, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy egy picit lépjünk vissza, lépjünk hátra, számolj el 10-ig, fiam, lányom, akkor ilyeneket nyugodtan a 10 szám, az elszámolási alatt lehet nyugodtan ezeket a kérdéseket is feltenni magunknak, hogy mennyire fontos ez az egész, mennyire fontos a kapcsolat, mennyi időnk van erre, és hogy mennyire vagyunk egyenlőek erőviszonyokban. Úgyhogy ezeket a témákat jártuk most körül, és az a kérdés, hogy a hallgatók is, vagy akik majd később hallgatják ezt az adást, ezt végig futtathatják magukon ezeket a kérdéseket, hogyha legközelebb egy éles konfliktus helyzetben

0: téma azért, tehát biztos, hogy ezekről még órákat lehetne beszélni, de azért van, amikor a legjobb konfliktus kezelés is elbukik, hogyha rossz a kommunikáció, és ha jó a kommunikáció, akkor pedig valószínű meg tudjuk oldani ezt a konfliktust a legtöbb esetben, a többségében. És így, hogy végigvettük ezt az öt típust, szerintem mindig stílusban valami közös azért így összeköthet bennünket, mert bármelyiket választod, egyik sem működik nélküled, mondhatni. Tehát,
1: hát előbb-utóbb ki kell mondani egy mondatot, de minden konfliktus kezelésnek van egy kommunikációs kimenete, tehát minden helyzetben egyszer csak valamit mondanom kell neked, vagy neked nekem, és ezért innentől kezdve nagyon nem mindegy, hogy milyen kommunikációt folytatunk.
0: Tehát hiába tudod, hogy az együttműködést kéne választanod, hogyha nem jól kommunikálod, akkor lehet, hogy a másik fél azt érzi, hogy te most nem együttműködni akarsz, hanem versengesz vele. Vagy hiába tudod, hogy most versengened kéne, hogyha én agresszívan adod elő, akkor a másik fél igazából lehet, hogy saját pozíciódat is gyengíted vele. Úgyhogy nagyon fontos ebből a szempontból a kommunikáció, hogy a konfliktus kezelési stílus az, amit csinálsz, de a kommunikáció az az hogyanja lehetne mondjuk ennek. És bár nyilván, hogyha majd később végigmegyünk a következő héten abban, hogy a kommunikációban mennyi az a verbális, nonverbális rész, hogy beszélünk, nem beszélünk, vagy csak amiket mutatunk magunkról, de a kommunikáció az egy nagyon fontos része az egész életünknek, hiszen anélkül hogyan lehetnénk bárhol, bárkivel is kapcsolatban.
1: Ebben tökéletesen igazad van, István, egyetértek veled.
0: Tehát akkor végül is tényleg itt ebben a két adásban végigvezettük ugye a konfliktust, azt, hogy mi is hogyan okozza ezt, hogyan keletkezik, ma pedig ugye beszélgettünk arról, hogy mi hogyan kezeljük ezeket a konfliktusokat, és ez öt különböző stílust, ami közül egyik sem jó vagy rossz, ahogy megbeszéltük, mert mindegyik helyzetfüggő, és lehet azért valamennyire tanulni, meg idomulni ehhez hosszú távon, de csak hogyha ezt a két dolgot vinnénk magunkkal ebből a mai adásból, akkor talán lehet az, hogyha van konfliktus, ami nem azt jelenti, hogy valami probléma van minden esetben, hanem ott van egy megoldási lehetőség, vagy egy fejlődési pontunk. És a másik az pedig, hogy válasszuk olyan stílust, ami azért önazonos velünk, tehát ne akarjuk meghekkelni a rendszert, ugye szokták ki az informatikusok is ezt mondani, hanem nézzük meg, hogy mennyire fontos számunkra az adott szituáció, mit szeretnénk vele kezdeni, mennyire fontos a kapcsolatunk, ugye az időnk, ezt az előbb említetted, most többször is elmondtuk, hogy még mélyebbre menjen ez a gondolat, milyen erőviszonyok vannak, ugye mi az, amit áldozunk éppen erre, és hogyha ezeket a kérdéseken végigmegyünk, akkor már is tudatosabban fogjuk tudni szerintem legalábbis eldönteni azt, hogy milyen módszerrel és hogyan kéne tudnunk itt akkor ebben a konfliktus kezelésben kommunikálni azokkal az adott emberekkel, akikkel beszélgetünk. Mert ugye egy konfliktus, ami most a fejedben jár, lehet bármilyen konfliktus, akkor nézzük meg azt, mint hogyha én, ha most hallgatóként gondolkodunk, hogy melyik stílussal kezelnéd azt az adott helyzetet, hogyha így végighallgattad a mai adást, és így gondold el, hogy ha ebben a helyzetben máshogy kommunikáltál volna, akkor mi lehetett volna annak a végeredménye, tehát ezáltal egy kicsit így önmagunkat is tréningelve. Úgyhogy lehet, hogy ezzel a gondolattal köszönnénk ma el. Ez volt a sávváltás az üzletben a Poptarisznya rádióban, és köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Köszönöm Simon Ildinek is ezt a sok csodás értékes gondolatot.
1: Én is köszönöm neked, István, és akkor jövő héten találkozunk újra a hallgatókkal. Viszont hallásra!
0: Viszont hallásra, és szép estét!
2: Ez volt a Sávváltás az üzletben a poptarisznya.hu-n.
3: Találkozunk jövő szerdán 18 órakor. Addig is vezessetek óvatosan, és ha kell, váltsatok sávot bátran!

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

1, 2. 1, 2.

Poptarisztja.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Ketten vagy rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com